Ovo je frekvencija 103,5 MHz Panda Radio.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Ez volt a reklám.
3: Oh, Father, tell me.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 950.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: AMT Unia agent Svet Kamena. Mermer i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unija agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefoni 0230 389 126. AMT Unija agent Svet Kamena.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
4: Mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennyeien finom. Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 0644 316 159-es telefonszámon.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Jó reggelt kívánunk, csütörtök van, és szeptember 3-a, mi pedig itt vagyunk a Tisza hangjában. Van egy érdekes szokásunk, sokszor úgy kezdjük a napot, hogy már előre tudjuk, minek kellene történnie. Időben oda kell érnem, ezt el kell intéznem, annak vissza kell hívnia, ennek pontosan úgy kell sikerülnie, ahogy elképzeltem. Aztán az élet közbeszól.
6: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink, és néha éppen abból lesz a nap legjobb része. Elindulsz valahová, de változik a terv. Bosszankodsz miatta, aztán találkozol valakivel, akivel egyébként nem találkoztál volna, vagy valami nem sikerül elsőre, később pedig kiderül, hogy talán jobb is így. Szerintem rengeteg energiánkat elviszi az, amikor nem maga a helyzet bánt bennünket, hanem az, hogy azt mondogatjuk, hogy ennek nem így kellett volna történnie.
5: Pedig lehet, hogy nem rosszabb lett, csak más, és a kettő az nem ugyanaz.
6: Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy amikor valami keresztül húzza a tervünket, rögtön veszteségként éljük meg, pedig még nem tudjuk a folytatást, csak azt látjuk, hogy az első verzió nem valósult meg.
5: És talán ez lehet a mai reggel egyik gondolata. Nem minden kerülő út visz rossz helyre, dolgunk van.
6: Ez persze nem azt jelenti, hogy minden kellemetlenségre mosolyogva azt kell mondani, de jó, hogy ez is megtörtént, mert van, ami egyszerűen rossz.
5: És van, amin joggal bosszankodunk.
6: Csak talán ne döntsük el az első 5 percben, hogy egy váratlan fordulat biztosan tönkretette az egész napunkat. Adjunk neki egy kis időt, lehet, hogy estére egészen másképpen látjuk majd.
5: Sőt, néha évekkel később mondjuk ki, ha akkor az nem történik meg, most egészen máshol lennénk, úgyhogy a nap pozitív gondolata ma legyen ez. Nem mindig úgy alakul, ahogy tervezzük, de ettől még alakulhat úgy, ahogy végül szükségünk van rá.
6: És ha ma valami apróság keresztül húzza a terveinket, mielőtt kijelentjük, hogy na ennek annyi, várjuk meg a következő fejezetet.
5: Hát, ha tartogat valami jobbat. És ebből érkezünk meg a mai nap kérdéséhez, ma egy kicsit kíváncsiak vagyunk azokra a dolgokra, amelyek annak idején talán bosszantották Önöket.
6: Később viszont kiderült róluk, hogy egészen jó helyre vezettek, lehet egy lekésett busz, egy elmaradt találkozó, egy munka, amit nem kaptak meg, vagy akár egy teljesen hétköznapi terv, ami egyszer csak felborult.
5: Ezért ma ezt kérdezzük, mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna, később mégis kiderült, hogy jobb lett így.
6: Na, ebből szerintem lesznek történetek.
5: Én is azt érzem, és nem kell nagy életfordulatra gondolni.
6: Pont az apró történetekre vagyunk kíváncsiak, lekésték a vonatot, és a következőn találkoztak valakivel. Elindultál egy programra, eleredt az eső, végül egészen máshol kötöttél ki, és az lett a nyár egyik legjobb estéje.
5: Vagy egyszerűen valami nem sikerült, és később azt mondtad, most már értem, miért volt jobb így.
6: Írják meg nekünk, lehet 2 mondat, lehet egy rövid történet, nem kell megszépíteni, azokat szeretjük a legjobban, amelyek tényleg megtörténtek.
5: A kérdésünk tehát még egyszer, mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna, később mégis kiderült, hogy jobb lett így. Várjuk a válaszaikat a Panda Rádió Facebook oldalán és üzenetben, SMS-ben is.
6: Mi pedig kívánunk.
5: Itt indulunk neki, jó reggelt kívánunk, ez a Tisza hangja.
6: Andrea és Zenobia társaságában itt a Panda Rádió hullámhosszán.
5: Induljon a csütörtök!
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Elérkezett az a pillanat, amikor valakinek egy picit jobban szól a rádió. Szeptember 3-án szeretettel köszöntjük a Hildákat.
4: És én szeretem ezt a nevet, rövid, határozott, nem lehet nagyon becézgetni, bár biztos vagyok benne, hogy a család minden Hildából tud Hildikét is csinálni.
3: Ajaj, a család erre bármilyen névvel képes. A Hilda egyébként germán eredetű női név, és egy régi szóelemhez kapcsolódik, amelynek jelentése harc és küzdelem.
4: Na, akkor már értem, miért van benne valami erős, kimondott, hogy Hilda, és nem egy bizonytalan ember jelenik meg előtted.
3: Pedig a név jelentése természetesen nem dönti el, milyen lesz valakinek a személyisége, de ha már játékosan nézzük, a Hildákhoz tényleg jól illik az a fajta csendes határozottság, amikor valaki nem beszél sokat arról, mire képes, egyszerűen megcsinálja.
4: És szerintem az ilyen embereket gyakran alábecsülik, mert nem feltétlenül ők a leghangosabbak a társaságban. Aztán, amikor valami baj van, egyszer csak kiderül, Hilda már elintézte.
3: Mikor?
4: Mire mi megbeszéltük, hogy el kellene intézni.
3: A Hilda névnek ráadásul van egy nagyon régi történelmi háttere is. A germán névadásban gyakoriak voltak azok a nevek, amelyek az erőhöz, a küzdelemhez, vagy a védelemhez kapcsolódtak.
4: És milyen érdekes, hogy évszázadok telnek el, közben változik a divat, a nyelv, az életünk, de egy név tovább utazik generációról generációra.
3: Ráadásul a régebbi nevek között vannak olyanok, amelyek egyszer csak újra divatba jönnek.
4: Én ezen már nem lepődöm meg, a ruháknál is visszajön minden, tudod, Andrea?
3: Igen, Zenobia, most a neveknél tartunk.
4: Tudom, csak mondom, hogy semmit nem szabad kidobni, se a ruhát, se a keresztnevet.
3: Pontosan, és egy névnap szerintem pont attól szép, hogy nem kell hozzá nagy ünnepség, néha elég egy telefon, egy üzenet, egy szál virág, vagy az, hogy valaki reggel eszünkbe jót.
4: Sőt, néha az a legjobb névnapi köszöntés, amikor olyas valaki jelenkezik, akitől egyáltalán nem számítottunk rá. Az ember ránéz a telefonra, és már is egy kicsit jobb lett a napja.
3: Úgyhogy aki ismer Hildát, ne csak gondoljon rá.
4: Írjon neki.
3: Vagy hívja fel.
4: És ne este 10-kor jusson eszébe.
3: Az még mindig jobb, mint másnap reggel.
4: Igaz. Akkor azt mondjuk, én direkt meghosszabbítottam a névnapodat.
3: Mi pedig innen a Tisza hangja stúdiójából minden Hildának nagyon boldog névnapot kívánunk, legyen ez a nap tele olyan emberekkel, akiknek fontosak.
4: Legyen benne legalább egy váratlan öröm, egy jó beszélgetés, sok nevetés, és Andrea, valami finom is.
3: Az miért kötelező?
4: Mert ünneplésről beszélünk, Andrea, vannak alapvető szabályok.
3: Akkor legyen sütemény, Zenobia.
4: Na, így már teljes.
3: Isten éltesse sokáig a Hildákat szeretettel innen a Panda Rádióból.
4: És ha van Hilda a közelükben, adják át neki a mi köszöntésünket is.
3: Mi pedig megyünk tovább.
4: Folytatódik a csütörtöki Tisza hangja Andrea és Zenobia társaságában.
3: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.
5: A szomorú fűzön átszitáló holdfény, lemossa tiszta arcodról a bűn, és még a lelked elszalajtod egy bolond idő, én a testeddel

0: majd hazajok is lefekszem.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
2: On a rádió.
1: Hit music.
2: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Zenobi, akkor most irány a konyha. Ma egy igazi otthonos fogást veszünk elő, csak egy kicsit megpiszkáljuk a megszokott receptet, mégpedig rakott karfiol készül.
5: De rizs helyett kölessel. És mielőtt valaki azt mondaná, hogy jó, de én még köles soha életemben nem főztem. Semmi pánik, nem bonyolultabb, mint a rizs, sőt szerintem kifejezetten jól áll neki ez a rakott történet.
4: A kölesnek enyhe kellemes íze van, ezért nem akarja átvenni a főszerepet. A karfiol a fűszeres hús és a tejföl mellett szépen belesímul az ételbe, és ekkor nézzük is, mi kerüljön az asztalra. Egy közepes fej karfiol kell hozzá, amit rózsáira szedünk. Kell még körülbelül 15 deka köles, valamint nagyjából 40 deka darált hús, lehet sertés, marha vagy akár a kettő keveréke.
5: Aztán egy fej vörös hagyma, két gereszt fokhagyma, tejföl, egy tojás és egy kevés reszelt sajt, só, bors, piros paprika. És én tennék a húsba egy kevés majorannát is, nagyon jól összehozza az ízeket.
4: És már most mondom, a kölest főzés előtt alaposan mossuk át, utána nagyjából kétszeres mennyiségű enyhén sós vízben főzzük puhára. Nem kell pépé főzni, mert még a sütőben is kap időt.
5: A karfiol rózsákat enyhén sós vízben néhány perc alatt előfőzzük, és itt szerintem nagyon fontos megállni, ne főzzük szét.
4: Igen, mert még sütni is fogjuk, maradjon egy picit tartással.
5: Mert különben mire elkészül a rakott karfiol, már csak emlékeink lesznek arról, hogy valaha rózsái is voltak.
4: Kevés olajon megdínszteljük az apróra vágott vöröshagymát, rátesszük a darált húst, majd sózzuk, borsozzuk, jöhet a fokhagyma, kevés piros paprika és a majoranna, alaposan összepirítjuk.
5: És itt már érdemes megkóstolni a fűszerezést, a rakott ételeknél könnyű beleesni abba a hibába, hogy minden réteg külön-külön visszafogott, aztán együtt is visszafogott marad, a húsnak legyen íze.
4: Na, mit találtál ki Panda Csavarra, Zenóbia?
5: Egy nagyon egyszerű dolgot. A tejfölbe keverjünk egy tojást, egy pici sót és egy kis kanál mustárt.
4: Na, ezt szeretem, nem lesz mustárosan rakott karfiol, csak kap egy kis plusz karaktert.
5: Pontosan, nem azt akarjuk, hogy valaki belekóstoljon és felkiáltson, hogy mustár, hanem azt, hogy azt mondja, ebben van valami. Ez a mai Panda Csavar.
4: Egy kimajazott vagy vékonyan kiolajozott sütőtál aljára kerül a karfiol egy része. Erre jöhet a főtt köles, majd a fűszeres darált hús.
5: Utána ismét karfiol, végül pedig szépen ráöntjük a tojásos, mustáros tejfölt. A tetejére mehet egy kevés reszelt sajt. Nem kell eltemetni alatta az ételt, csak annyi kell, hogy szépen rápiruljon.
4: Körülbelül 180 fokos sütőben 30-35 percig sütjük, amikor a teteje szép aranybarna és az egész konyhában olyan illat van, hogy valaki 5 percenként megkérdezi, mikor eszünk,
5: akkor nagy valószínűséggel elkészült. És én ezt azért szeretem, mert ismerős étel, mégis egy kicsit más. A köles nagyon szépen működik benne, a mustáros tejföl pedig ad neki egy apró pluszt.
4: Ráadásul előre is össze lehet állítani, aztán amikor szükség van rá, mehet a sütőben, másnap pedig újra melegítve is. Nagyon finom.
5: Feltéve, ha marad.
4: Mindig eljutunk ide.
5: Mert ez a legfontosabb része a receptnek.
4: Tehát a mai Konyhai Kalandok Panda Csavarral, rakott karfiol kölessel, fűszeres darált hússal és enyhén mustáros krémes tejfölös tetővel. Egyszerűen tartalmas és egy kicsit más, mint ahogyan megszoktuk.
5: Én csak annyit kérek, hogy amikor elkészül, ne mondják meg otthon előre, hogy rizs helyett köles van benne.
4: Miért?
5: Kísérlet.
4: Megnézzük, mikor veszik észre? Hát jó, jó étvágyat kívánunk hozzá, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját.
5: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tisza Parti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Session Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Van, akinek egyetlen dal elég ahhoz, hogy hirtelen egy egész ország megjegyezze a hangját. A mai zenetörténeti morzsák főszereplőjénél azonban érdekesebb a történet, mert mire igazán megismerte a közönség, már jó ideje próbálkozott, ma Kocsis Tibor történetéből szemezgetünk.
3: És szerintem sokan rögtön azt mondják, hogy X faktor. Pedig az a bizonyos győzelem nem a történet kezdete volt, inkább az a pillanat, amikor egyszer csak nagyon sok ember meglátta azt, amin ő már évek óta dolgozott.
2: Kocsis Tibor 1981-ben született Kecskeméten, és a zene már fiatalon fontos része lett az életének, de nagy áttörésre várni kellett, mielőtt 2011-ben megnyerte volna az X-faktort, már más televíziós tehetségkutatókban is próbálkozott.
3: És nekem pont ez az érdekes benne, mert kívülről sokszor úgy látunk egy előadót, hogy megjelenik a képernyőn, énekel néhányat, aztán egyszer csak ott áll a döntőben, közben mögötte lehet 10 év próbálkozás, kisebb fellépések, kudarcok, újrakezdések, az X-faktorban pedig Tibor hangja nagyon hamar felismerhetővé vált. Nem az a típus volt, aki mindenáron túl akarta énekelni a dalt, inkább történetet mesélt vele.
2: És végül 2011-ben ő nyerte meg az X-faktor második magyarországi évadát, onnantól viszont jött az igazán nehéz rész.
3: Megtartani a közönséget, mert egy tehetségkutatót meg lehet nyerni egyszer, utána viszont már saját dalokkal kell megmutatni, ki vagy valójában.
2: A verseny után hamar megjelent az első albuma, és jöttek azok a dalok is, amelyek már nem a tehetségkutatóról, hanem Kocsis Tiborról szóltak. Ilyen lett például Az irány az élet.
3: Már maga a cím is nagyon illik ehhez a történethez, mintha azt mondaná, rendben, eddig eljutottam, most kezdődik igazán.
2: Aztán ott van a Lásd a csodát, a szerelem vagy a másolt kazetták. Utóbbinak már a címe is elindít egy kisebb időutazást.
3: Másolt kazetta, Andrea. Fiatalabb hallgatóink kedvéért elmondjuk, hogy volt idő, amikor egy dal megszerzéséhez nem elég volt háromszor megérinteni a telefon képernyőjét.
2: És ha a rádióból vetted fel, természetesen a műsorvezető mindig pont a dal elejébe beszélt bele.
3: Andrea, ez volt a dolgunk, már akkor is.
2: Ez így igaz. Kocsis Tibor pályájában szerintem az is érdekes, hogy nem próbált mindenáron egyetlen zenei skatujában maradni. A popdalok mellett a nagyobb ívű érzelmes személyeket is közel állnak hozzá a személyes dalok, és van egy olyan hangszíne, amit néhány hang után fel lehet ismerni.
3: Ami szerintem egy énekesnél óriási dolog, lehet valakinek elképesztő hangterjedelme, de ha megszólal a rádióban és azt kérdezed, hogy ki énekel, akkor valami még hiányzik. Amikor viszont két sor után azt mondod, ez Kocsis Tibor, akkor már van saját hang.
2: És az ő esetében talán éppen ez lett az egyik legfontosabb, nem csak jól énekli, hanem felismerhetően énekli.
3: És ha egyetlen dolgot kellene kiválasztanom ebből a történetből, nekem nem is maga az X-faktor győzelem lenne, hanem az, hogy előtte már próbálkozott, és nem egyszer. És attól, hogy az első lehetőség nem hozta meg a nagy áttörést, nem mondta azt, hogy akkor ennyi volt.
2: Talán ezért is érdekes visszanézni egy ismert előadó pályáját. Mi már látjuk a sikert, de ő akkor még csak a következő próbálkozást látta.
3: És soha nem lehet tudni, melyik lesz az. Lehet az első, vagy lehet az ötödik.
2: Vagy lehet, hogy éppen akkor sikerül, amikor már majdnem azt mondanánk, talán hagyjuk. Mai zenetörténeti morzsánkban tehát Kocsis Tibor pályájából szemezgettünk, a kecskeméti fiúból 2011-ben X-faktor győztes lett, de a történet igazából nem ott kezdődött.
3: És szerencsére nem is ott ért véget.
2: Mi pedig maradunk a magyar zenénél és a jó daloknál.
3: Folytatódik a Tisza hangja,
2: itt a Panda Rádióban.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954. MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás terv szerint. Trapézlemezek méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024.
2: Ez volt a reklám.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062 50 5147.
1: Lapozzunk egy nagyot a történelem naptárában. Szeptember 3-án ma egészen messzire megyünk. Lesz egy ország, amely több mint 1700 éves múltra tekint vissza. Egy békeszerződés, amely megváltoztatta a világot, autózás a rossz oldalon, és még a maga Marsra is eljutunk.
4: Akkor én most szeretném jelezni, hogy a Marsnál kiszállok.
1: Pedig ott kezd igazán érdekessé válni.
4: Kezdjük 301-ben. A hagyomány szerint szeptember 3-án alapította Szent Marinus azt a közösséget, amelyből később San Marino lett. És itt álljunk meg egy pillanatra. Ez a pici ország ma is létezik Olaszország területébe ékelődve.
1: Ráadásul a világ egyik legrégebbi, ma is fennálló köztársaságaként tartják számon. Területe apró, történelmében

0: viszont óriási.
1: Ez azért szép. Körülötte birodalmak születtek és tűntek el, határok változtak, San Marino pedig valahogy azt mondta, hogy én maradok.
0: Most pedig akkor ugorjunk 1783-ban, szeptember 3-án írták alá a párizsi békeszerződést, amely hivatalosan lezárta az amerikai függetlenségi háborút. Nagy-Britannia ezzel elismerte az Egyesült Államok függetlenségét.
1: És az amerikai tárgyalók között ott volt Benjamin Franklin is, amit ma sokan elsősorban a villámokkal és a sárkány eregetéssel kapcsolnak össze, közben diplomataként is történelmet írt.
0: Johnny Adams és Johnny Jay társaságában tárgyalt, vagyis szeptember 3-a tulajdonképpen az Egyesült Államok történetének egyik meghatározó dátuma.
1: Érdekes belegondolni, hogy néha-néhány aláírás egy papírlapon egész országok jövőjét változtatja meg. Na, ez viszont az egyik kedvencem. 1967-ben Svédországban szeptember 3-án történt meg a híres Dagen H, vagyis a H-nap. Az ország ekkor tért át a baloldali közlekedésről a jobb oldalira.
0: Képzeljük el, este még az egyik oldalon vezetsz, reggel felkelsz, beülsz az autóba, és mostantól a másikon kell.
1: Én az első héten inkább gyalog mentem volna.
0: Ráadásul rengeteg előkészület kellett hozzá, közlekedési táblákat, útburkolati jeleket és megállókat kellett átalakítani.
1: Ma pedig teljesen természetesnek vesszük, hogy Svédországban jobbra tartanak, pedig volt egy szeptember 3-a, amikor egy egész ország egyszerre tanulta újra a közlekedést.
0: Most pedig kapaszkodj, Zenóbia! 1976. szeptember 3-án az amerikai Viking 2 leszálló egység sikeresen landolt a Marson, az Utopia Platia nevű térségben.
1: Magyarul elindítottak valamit a Földről, és az szépen leszállt egy másik bolygón?
0: Mégpedig 1976-ban, és képeket, illetve tudományos adatokat küldött vissza a Mars felszínéről. A Viking 2 ráadásul egészen 1980-ig működött a bolygón.
1: És gondolj bele, Andrea, ma bosszankodunk, ha a telefon 5 méterről nem találja a wifi-t. Ők meg 1976-ban a Marsról kaptak adatokat.
0: Ezt az összehasonlítást inkább nem mondjuk el a telefonunknak.
1: És ha már fölfelé mentünk egészen a Marsig, jöjjünk egy picit vissza. Szeptember 3-án tartják a felhőkarcolók napját. Tudtad, Andrea?
0: A dátum Louis Sullivan amerikai építész születésnapjához kapcsolódik, igen, aki 1856. szeptember 3-án született, és a modern magas építészet egyik meghatározó alakja volt.
1: És azért egy dolgot tisztázzunk, felhőkarcolóban lakni nagyon látványos lehet egészen addig, amíg el nem romlik a lift.
0: Na igen, a 30. emeleten ilyenkor hirtelen mindenki elkezd érdeklődni a földszinti ingatlanok iránt.
1: De fantasztikus belegondolni, hogy az ember először kunyhót épített, aztán házat, ma pedig vannak épületeink, amelyek több száz méter magasra nyúlnak.
0: Ilyen volt tehát a szeptember 3-a történelemben egy apró köztársaság története, Amerika függetlenségének hivatalos elismerése, egy ország, amely egyik napról a másikra áttért a jobboldali közlekedésre, és egy űrszonda, amely leszállt a Marson.
1: Plusz a felhőkarcolók, ma tényleg minden irányba mentünk.
0: Történelemben hátra,
1: épülettel fölfelé,
0: a vikinggel pedig egyenesen a Marsig.
1: Akkor szerintem most térjünk vissza ide a stúdióba, Magyar Kanizsára.
0: Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt ezen a napon, mi pedig folytatjuk a csütörtöki Tisza hangját.
1: Itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: Most pedig nyílik a Panda Kuckó ajtaja, ahol ma is azoké a főszerep, akik szőrösen, tollassan, vagy éppen négy lábon teszik szebbé a mindennapjainkat. Mai állatos perceinkhez a gondoskodó hátteret a Profivet állatorvosi ambulancia biztosítja, és ma egy olyan kis állat érkezik hozzánk, amelyik első látásra talán csendesnek tűnik.
7: Aztán hazaviszed, és kiderül, hogy komplett véleménye van a világról. A tengeri malacról beszélünk, ráadásul már a neve is félrevezető. Nem tengeri, és nem is malac, akkor miért tengeri malac?
6: Valójában Dél-Amerikából származó rágcsálókról beszélünk,

0: és az egyik legérdekesebb tulajdonságuk, hogy nagyon társas lények, kommunikálnak egymással, és egy idő után az emberrel is.
1: Méghozzá nem is keveset. Aki tartott már tengeri malacot, valószínűleg ismeri azt a jellegzetes füttyögést, ami akkor kezdődik, amikor meghallják a hűtőajtót vagy a zacskó zörgését, és teljesen mindegy, hogy a zacskó nekik szól-e, szerintük igen.
0: Nagyon gyorsan megtanulják, melyik hang jelenti azt, hogy hamarosan érkezhet valami finomság, és többféle hangjelzést is használnak. Füttyöghetnek, izgatottságukban doromboló vagy morgó hangokat adhatnak ki, és egészen másképp jeleznek akkor, ha félnek vagy kellemetlen számukra valami.
1: Vagyis, ha valaki azt gondolja, hogy a tengeri malac csak üldögél a ketrecben, nagyon gyorsan kiderül, hogy ő valójában folyamatosan kommentálja a háztartás működését.
0: És valójában ez fantasztikus, aranyos a viselkedésük. Az angol elnevezés alapján gyakrabban popcorningnak hívja őket.
1: Ez az, amikor a tengeri malac egyszer csak elkezd ugrálni, szaladgálni, ficánkolni, mintha valaki láthatatlan rugót szerelt volna alá.
0: Leggyakrabban fiatal állatoknál látni, és általában izgatottságot, jókedvet jelez.
1: Vagyis a tengeri malac hirtelen pattogatott kukoricává változik, nem romlott el, jól érzi magát.
0: Tehát valóban nem romlott el, hát ezt jó tudni van, viszont egy nagyon fontos dolog a C-vitamin. És itt jön valami, amit minden gazdinak tudnia kell. A tengeri malac szervezete hozzánk emberekhez hasonlóan nem képes saját maga előállítani a C-vitamint, ezért azt megfelelő táplálással rendszeresen biztosítani kell számára.
1: Az étrend alapja pedig nem a mindenféle színes jutalomfalat, a jó minőségű széna kulcsfontosságú, mindig legyen előtte, emellett megfelelő tengeri malac, eledel és friss zöldségek is kerülhetnek az étrendbe.
0: És természetesen mindig friss ivóvíz a fogak miatt, és nagyon fontos a megfelelő táplálás, mert a tengeri malac fogai folyamatosan nőnek. A széna rágással segíti a természetes koptatást.
1: És beszéljünk arról is, amit néha elfelejtünk, a tengeri malac társas állat. Természetes körülmények között sem magányosan éli az életét.
0: Ezért megfelelően összeillő társal általában sokkal természetesebb életet élhet. Persze nem mindegy, milyen állatokat teszünk össze, és az ivarokat is figyelni kell, nehogy váratlanul egész tengeri malac óvoda legyen a nappaliban.
1: Mert kettőt terveztünk, és egyszer csak 8-an kérik a reggelit. A megfelelő méretű életér is nagyon fontos, nem azért kis hely az igénye, mert maga az állat kicsi, mozognia, bujkálnia és felfedeznie is kell.
0: A tengeri malac zsákmány állat, ezért sokszor igyekszik elrejteni, ha nincs jól. Éppen ezért fontos ismerni a megszokott viselkedését, ha hirtelen nem eszik bágyat, megváltozik a légzése, hasmenése van, feltűnően fogy, nyelzik, vagy másképpen viselkedik, mint általában, ne várjunk napokig.
1: Különösen az étvágytalanságot nem szabad félváról venni. Egy ilyen kis állatnál gyorsan komolyjá válhat a probléma, ilyenkor állatorvos segítségére van szükség.
0: Szóval a tengeri malac kicsi, de egyáltalán nem egyszerű kis állat. Társaságra, megfelelő térre, jó minőségű szénára, C-vitaminra, odafigyelésre és rendszeres gondoskodásra van szüksége.
1: Cserébe pedig megtanulja a hangodat, a napi rutint, a hűtőajtó hangját.
0: Főleg azt.
1: Azt szerintem hamarabb, mint a nevét, és egyszer csak azon kapod magad, hogy már pontosan tudod, melyik füty mit jelent.
0: Mai padlakuckónkban tehát a tengeri malacok apró, de nagyon érdekes világába kukkantottunk be. A rovat végén pedig köszönjük a Profi Vetállatorvosi Ambulanciának, hogy támogatásával ma is helyet adhattunk az állatok felelős és szeretetteljes gondozásának.
1: Mi pedig becsukjuk a panda kuckó ajtaját, bár szerintem a hűtőt jobb, ha nem nyitjuk ki.
0: Miért?
1: Mert valahol már fütyül egy tengeri malac.
0: Most pedig folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudsz. Valamit el kell, hogy mondjak.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Most pedig jönnek a szépség és egészség percek, és ma egy olyan hétköznapi mozdulatról beszélgetünk, amit szinte gondolkodás nélkül végzünk. Gyógyszer a kézben, és valamivel lenyeljük.
4: A hangsúly pedig azon van, hogy valamivel, mert van, aki vízzel, van, aki kávéval, teával, tejjel, gyümölcslével, és szerintem olyan ember is akad, aki reggel azt mondja, ami éppen előttem van.
3: Pedig a legbiztonságosabb általános választás legtöbbször sokkal egyszerűbb. Egy pohár sima víz. De miért éppen víz?
4: Miért éppen víz? Én is ezt kérdezem. Azért, mert a víz nem akar főszereplő lenni, segít lenyelni a tablettát vagy kapszulát, és a legtöbb gyógyszernél nem okoz olyan kölcsönhatást, amit bizonyos italok okozhatnak.
3: És általában ne csak egy kort legyen, ha a gyógyszer előírása nem mond mást, érdemes megfelelő mennyiségű vízzel bevenni. Ez abban is segít, hogy a tabletta rendesen lejusson a nyelőcsövön.
4: Vagyis a gyógyszer, aztán egy koltja kávéból módszer helyett legyen ott az a pohár víz.
3: Na, itt kezd érdekes lenni, amikor jön ez a kávé. Nem minden gyógyszernél jelent problémát a kávé, de vannak készítmények, amelyeknél a koffein nem szerencsés társ. Bizonyos gyógyszerek hatását vagy mellékhatásait befolyásolhatja, illetve fokozhat például szívdobogás érzést vagy nyugtalanságot.
4: Tehát a kávé maradhat a reggel része, csak ne automatikusan ő legyen a gyógyszer szállító eszköze.
3: Pontosan, és ugyanezért a tea sem automatikusan jó választás minden gyógyszerhez. És akkor itt jön a másik mondat, hogy akkor majd tejjel.
4: Na, itt jön az, amit sokan nem tudnak, a tej egészséges élelmiszer lehet, de bizonyos gyógyszerekkel nem jó párosítás.
3: A benne található kálcium például egyes antibiotikumok és más készítmények felszívódását csökkentheti, ezért vannak gyógyszerek, amelyeknél külön időt kell hagyni a tejtermékek és a gyógyszer bevétele között.
4: És itt már nem érdemes találgatni, ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg a gyógyszerészt, ezt bevehetem tejjel, mennyi idő legyen közötte? Két kérdés, és már is sokkal biztosabbak vagyunk.
3: És itt jön a következő, a gyümölcslé, van egy különleges, érdekes szereplő, mondjuk a grapefruit. A grapefruit és a grapefruit lé bizonyos gyógyszerek lebontását képes befolyásolni. Ennek következtében egyes készítményekből túl magas gyógyszerszint alakulhat ki a szervezetben.
4: És itt fontos, hogy nem egyetlen gyógyszercsoportról beszélünk, többféle készítménynél előfordulhat kölcsönhatás, tehát ha valaki gyógyszerszedést szereti a grapefruitot, érdemes külön rákérdeznie.
3: És nem az a megoldás, hogy jó, akkor 2 órával később megiszom, bizonyos grapefruit kölcsönhatások hatása ennél hosszabb ideig tartat. És jön a következő kérdés alkohollal.
4: Itt pedig szerintem nem kell sokáig gondolkodnunk, gyógyszert alkohollal bevenni nem jó ötlet.
3: Sőt, bizonyos gyógyszerek mellett az alkohol teljesen kerülni kell, fokozhatja például az álmosságot, szédülést vagy más mellékhatásokat és veszélyes kölcsönhatásokat is kialakíthat.
4: Ha pedig valaki nem tudja, hogy az adott gyógyszere mellett ihat-e alkoholt, ne próbálja ki saját magán, kérdezze meg az orvost vagy a gyógyszerészt.
3: És jön a következő kérdés. Étkezés előtt vagy után? Ez legalább olyan fontos, mint az ital. Van gyógyszer, amit egy gyomorra kell bevenni, van, amit étkezés közben vagy utána, másnál pedig kevésbé számít.
4: Vagyis nincs olyan szabály, hogy én minden gyógyszert reggeli után szedek, mert úgy biztos jó, nem biztos.
3: Ezért kell elolvasni a beteg tájékoztatót és követni az orvos vagy a gyógyszerés utasítását, és ha valami nem világos, inkább kérdezzünk.
4: Ha tehát egyetlen dolgot viszünk magunkkal a mai rovatból, a legtöbb gyógyszernél a sima víz legyen az alapválasztás, a többit pedig ellenőrizzük.
3: Kávé, tej, gyümölcslé, alkohol vagy akár bizonyos ételek is kölcsönhatásba léphetnek egyes gyógyszerekkel, és még egy fontos dolog, ha valaki rendszeresen szed gyógyszert, ne változtassa meg önállóan a bevétel módját, időpontját vagy az adagját.
4: És gyógyszert se hagyjunk abba azért, mert valamit hallottunk róla a rádióban.
3: Ez nagyon fontos. Mi általános tájékoztatást adunk, a saját gyógyszerünknél mindig a beteg tájékoztató, az orvos és a gyógyszerész tanácsa az irányadó.
4: A pohár vizet viszont már most oda készíthetjük.
3: A kávét pedig?
4: Azt is, csak ne keverjük össze a feladatköröket.
3: Ez volt a Szépség és Egészség percek, mi pedig folytatjuk a csütörtöki Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantasztikó Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantasztikó Wellness Centerbe Zentán. Fantasztikó Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

beszélni tanít, az kavics a bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzeld, hogy az ott mind egyetlen.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-55-3-065.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
5: Honda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: Zenobia, a mai napon minden csillagjegy kap két táblát, egy igent és egy köszönöm nemet.
7: Osszuk ki gyorsan, mielőtt valaki mindkettőre nemet mond. Kos, igen, a cselekvésre. Amit napok óta kerülgetsz, kezd el. A felesleges vitára viszont nemet mondanánk. Nem minden csatát kell megnyerni.
6: A kost lassítottuk, most próbáljuk meg a bikát megmozdítani. Bika, igen, egy kis kényeztetésre, jó ebéd, nyugodt kávé, fél óra rohanás nélkül. A makacságra viszont ma jöhet a nem.
7: Hallotta? Csak még eldönti, egyet érte. Ikrek, igen, egy igazán jó beszélgetésre, a pletykára viszont nem. Főleg, ha úgy kezdődik, ezt csak neked mondom el.
6: Akkor már biztosan nem te vagy az első. Rák, igen, egy kis saját időre, a túlgondolásra pedig nem. Ha valaki azt írja, rendben, lehet, hogy tényleg csak ennyit jelent.
7: Nincs titkos üzenet, ma szabadnapos a nyomozó. Oroszlán, igen, arra, hogy megmutasd, amit tudsz. De ne várj mindenhez tapsot, néha elég, ha te tudod. Ezt jól csináltam.
6: Reflektort le, a szűz már észrevette, hogy Ferdén áll, szűz igen a spontaneitásra.
7: Már ettől ideges lett.
6: Pedig ma valami jó éppen abból jöhet, amit nem terveztél, a tökéletességre pedig nem. A jó néha tényleg elég.
7: Mérleg igen a döntésre. Ha belül már tudod a választ, ne kérdezz meg még 6 embert, és arra is mondj nemet, hogy mindenkinek tetszenie kell a választásodnak.
6: Ha még gondolkodik, hagyjuk. A Skorpió már döntött, Skorpió igen az őszinteségre, amit ki kell mondani, mondd egyszerűen. A régi sérelmeknek viszont köszönöm, nem.
7: A 10 éves történetnek nem kell új évad. Nyilas, igen, valami újra, program, ötlet, utazási terv jöhet, de ne vállalj el mindent, egyetlen csütörtökbe nem fér bele az egész világ.
6: A nyilas azért megpróbáljon, vak, igen, a pihenésre, amíg ezt gyorsan megcsinálom, mondatra pedig nem, mert abból tudjuk, mi lesz.
7: 2 óra minimum. Vízöntő, igen, arra a furcsa ötletre, írd le, gondold tovább, nem kell rögtön mindenkinek megértenie.
6: Majd utolérnek. Halak, igen, saját magadra, ha elfáradtál, pihenj, ha csendre van szükséged, keresd meg mások problémáinak hazacipelésére, viszont mondj nemet.
7: Segíteni lehet úgy is, hogy közben magadra is vigyázol.
6: Megvannak az igenek és a nemek.
7: Szokunk.
6: Ez volt a horoszkóp Pandás módra, a csillagok elmondták a magukét.
7: Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A horoszkópot a Palicsi Nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
5: 103.5 Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
8: Rendben van, hogy a politika és a média bizonyos felületei hülyének néznek minket. A kereskedelem ilyetén viselkedése sem lep meg, mert patikában mondjuk igen ritkán járok, mert nekem csak egy betegségem van, viszont az gyógyíthatatlan a pszichiáterek szerint. Mégis néha be kell mennem valamiért egy gyógyszertárba, állandóan azt érzem, hogy a tudomány határain túllépő varázslatokkal akarnak engem meggyógyítani mindenféle bajaimból, olyanokból is, amik egyáltalán nincsenek is. Az ezopatikában nem más fogad minket, mint Steinkohl Erika. Kételi csókolomat, akkor egy ilyen doboz raktapaszt kérek szépen, olyan jó széleset.
9: Húha, remélem nem nagy a baj. Nagyon elvágta valami.
8: Nem, csak az egyik kollégám sokat beszél.
9: Értem, más egyebet.
8: Nem, köszönöm szépen.
9: Adhatok egy ilyen kis könyvet, csak 13.600 forint.
8: És miért tetszik mondani?
9: Út a tantrikus boldogsághoz. Van az ön életében harmónia?
8: Miért csókolom, patika vagy hangszerbolt?
9: A boldogsághoz meg kell nyitnunk az ezotéria kapuit más dimenziók felé.
8: Aha. Hát én megnyitom az ajtót a utca felé, azt szépen kimegyek.
9: Őrangyala mindenhol vigyáz őre, még a patikára is vigyáz egy őrangyal.
8: Aha, akkor mi van kírva az ajtóra, hogy kamerával megfigyel terület?
9: Sokan nem veszik komolyan az ilyesmit.
8: Hagyjon már engem békében,

0: Feleségével annyi bajom van nekem, jelzálog a lakáson, rossz házasság.
1: Látja, a házasságán például tudnánk javítani.
0: Na hogy?
1: Először azt kell tudnom, hogy ott, ahol lakik, van egy csi.
0: Ha van, rengeteg, van a öcsi, meg a karcsi. A tévében, hogyha mutatják, a bűnügyi hírekben van. A lajcsi, az is van, minden
1: igen,
0: van.
1: Igen, a csi a pozitív energia, a sám meg a negatív. Önöknél biztos nagyon sok a sám.
0: Igen, mert mindig hallom, hogy ne ugassál.
1: Van önnek párkapcsolata?
0: Van egy párkapcsolatom, igen.
1: Akkor önnek való ez a csodaszer. Orgazmus késleltető spré.
0: Ha nekem már évek óta késik, hát...
1: Kis akkor ön bizonyára változó korban van.
0: Igen, minden évben változik. Sajnos a korom az nagyon.
1: A tantrikus szex sokat segíthet a párkapcsolatokon. A tantrikus szex az orgazmus nem hagyja pusztán testi síkon, hanem szellemi örömmé teszi azt.
0: Na jó, én elmentem.
1: Pedig javíthatna a házasságán, próbálja ki egy foglalkozás a cégünknél csak 32 ezer forint, és utána földön túli élménybe lesz része.
0: Az biztos, mert éhen halnék.
1: Nem, mert a tantra a tudatos étkezést megtanítaná. Ön egyébként egészségesen eszik?
0: Igen, betegen is szoktam, hogyha muszáj.
1: Fogyasztanak-e otthon például omega zsírsavakat?
0: Omega zsírsavat mindig odadom a asszonynak, hát ha elkóborol tőle.
1: Ajánlom figyelmébe ezt a halolajat.
0: Halolaj?
1: Igen.
0: Halolaj, igen. Hát van otthon egy akváriumunk, de egyik guppi se nyikorog.
1: Akkor inkább ezt a paleolit szakácskönyvet ajánlom, csak őskori ételek vannak benne.
0: Hát itt a kis közértbe is. Az a kenyér ütött már agyon mammutot, az fix.
1: A paleolit szakácskönyvben az őskor emberének étrendje található.
0: És akkor mi van ebben a könyvben? Csokolom, barlang, rajzok, vagy mi? Elviszem az anyósomnak, neki jó lesz, úgyis kartfoga van. Na, tessék, hogy hívják a őskori palacsintát? Na, paleocsinta, most találtam ki.
1: Nagyon sok egészséges ételünk van, itt van például a kendermag.
0: Mi vagyok én, tyúk, csókoló? Hős utcai kakas? Kendermag, így fölcsipegetem, aztán beájulok tőle, vagy mi?
1: A kendermag azért egészséges, mert nincs benne E.
0: Nincs benne E a kendermagban. És ahogy, hogy tetszik kimondani, hogy kendermag vagy hogy? És akkor mi, a ceum meg mi van? Gendermag vagy mi?
1: Hadd kérdezzem meg, ön mivel keresi a kenyerét?
0: Hát általában elemlámpával, meg szemüveggel, mert mindig eldugják otthon.
1: És ön nagyon szeret viccelni.
0: Hát igen.
1: Ez szerint ön vízöntő?
0: Igen, nem csak, hogy teherfuvarozó vagyok.
1: Ha sokat dolgozik, akkor biztos van vas hiánya.
0: Hát most igen, mert leesett egy csomó sinon hátulról a raktérről, pedig be kellett volna vinnem egy helyre, úgyhogy nagy a vas
1: hiány. Tudom javasolni a Himalája sót.
0: Az mi? Himalája só, az milyen talk show hegyeknek ilyen show műsor, énekelnek, táncol a Himalája, aztán meg vidám beszélgetés a csomolunk mával, vagy micsoda.
1: És van magnézium is.
0: A magnézium, de nem veszek ilyet, most nem.
1: Szeretnék segíteni magát, mert látom, hogy nem törődik az egészségével. Bioboltunkban most akciós a méhpempő.
0: Méhpempő.
1: Igen, minden betegségre jó, külsőleg is, belsőleg is alkalmazható.
0: A méhpempő, és akkor most az Erzsi végre rárepül a bibémre, vagy mi? Zümmögni is fog. Mondja az Erzsi, hogy zümzüm, azt akkor jön a bibére.
1: Jaj, olyan borzasztó, hogy maga mindent elviccel.
0: Fullánkom csak nekem van.
1: Emelkedjünk egy kicsit magasabb síkra. Volt már testen kívüli élménye?
0: Volt, a napokban lementünk Alsógödre, azt ott jobb bepálinkáztunk. Pesten kívüli élmény volt, mert ugye Pesten kívül volt.
1: Szerintem az ön otthonában nagyon sok a rossz szellem.
0: Igen, de az egyik mindjárt hazamegy.
1: Önöknél tértisztításra lesz szükség, hogy megszabaduljanak az ártó lelkektől.
0: Jaj, de jó, nem jön többet a végrehajtó.
1: Talán nem, de előtte takarítani fogunk, mert tértisztítás előtt mindent ki kell takarítani.
0: Tértisztítás előtt takarítani, persze, hogyne. Slozira menés előtt meg brunyálni egy jó nagyot, ne? Beszéljen már hülyeségeket nekem.
1: Nézze, a patikánkban működő cég elvégezheti önöknél a tértisztítást, melynek díja csak 8000 forint per óra.
0: Már rögtön fizetek, tényleg hülyének is megéri, pláne nekem, tudom.
1: Na látja, a tisztítási idő függ a helyszín nagyságától és az elvezetésre váró elhalt lelkek számától.
0: Micsodától? Zombik vannak a lakásban. Vag zombi, hogy neki ment a szekrénynek, jaj, segítsé,
1: hogy menjek ki, vagy mi van. Ha elvégezzük a tértisztítást, még a szexuális élete is helyreállhat.
0: Nekem már most helyreállt a szexuális életem.
1: Igen? És én. Hogyan?
0: Úgyhogy ezzel a sok ezoterikus marhasággal jó tele lett a botom, na csókolom.
2: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

és indul a Panda Radar. Ma délután ismét az irodalom egyik vajdasági középpontjává válik Magyar Kanizsa. Szeptember 3-a és 5-e között immár 74. alkalommal rendezik meg a kanizsai írótábort. A mai program 16 órakor a Népkertben az írótábor emlékművénél kezdődik koszorúzással, 16 óra 20 perckor a Városháza előtti parkban a Dobókonc szobornál folytatódik a megemlékezés, és itt tartják a megnyitót is. 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban Siplés András életmű kiállítása nyílik meg, 19 órakor pedig a Művészetek Háza kis színpadán monodráma várja a közönséget. A belépés díjtalan, 3 nap alatt kiállítás, irodalmi tanácskozás, könyvbemutatók, színház és koncert is helyet kap a programban. Az új tanév első hetében járunk, ezért továbbra is különösen fontos az óvatosság az iskolák környékén. A rendőrség tájékoztatása szerint egész szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzést végeznek az általános iskolák környékén. Elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A járművezetők csökkentsék a sebességet az iskolai övezetekben, és legyenek felkészülve arra, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. A gyermekeknek pedig fontos újra és újra elmondani, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket, és lassítani kezdett. Újvidéken ma nyílik meg a Duna Párbeszéden 2026 kortárs művészeti fesztivál. 18 óra 30 perckor az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában kezdődik a program, majd 20 órakor a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum előtti téren tartják a hivatalos megnyitót. A fesztivál különlegessége, hogy a Duna régió 14 országából érkeznek művészek, művészettörténészek és kritikusok. Az idei központi téma rituálék és ritmusok. Az idei szélsőséges időjárás Magyarország mezőgazdaságában is komoly nyomot hagyott. A tartós szárazság, a hőhullámok és a vízhiány miatt jelentősen visszaesett a kukoricatermés. Az Európai Bizottság az egész unió idei kukoricatermését 50,1 millió tonnára becsüli, ami közel 20 éves mélypontot jelentene. Magyarország és Románia a leginkább érintett országok között van. A helyzet miatt egyre több termelő gondolkodik más, a szárazságot jobban tűrő növények termesztésén. És most irány a világűr, mert ezt szeretni fogják. A Hubble űrtávcső felvételeinek elemzése során a kutatók egy hatalmas, tízoldalú, hullámszerű alakzatot fedeztek fel a Szaturnusz déli pólusának felhőiben. A Szaturnusz északi pólusának híres hatszögletű légköré képződményét már régóta ismerjük. A déli póluson felvezetett tízszög azonban új meglepetés. Az alakzat egyik oldala önmagában több mint 16 ezer kilométer hosszú lehet, vagyis a Szaturnusz úgy döntött, ha északon van a hatszög, délen mutat valami még bonyolultabbat. Panda ajánló, a mai első ajánlatunkat nem is kell messze keresni. Ma 16 órakor kezdődik a 74. kanizsai írótábor, amely egészen szombatig tart, a mai esti monodráma 19 órakor kezdődik, és a belépés díjtalan. Hétvégére pedig már van 2 jó programunk. Horgoson, szeptember 5-én szombaton 17 órakor az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy Bartók ottani népzenei gyűjtésének idén van a 120. évfordulója. Szombaton és vasárnap pedig megrendezik a 4. vajdasági társasjáték találkozót, mindkét napon 10 órakor nyitják a kapukat. Holnap a pénteki Pandaradarban már elkészítjük a teljes hétvégi programtérképet. Szeptember 3-án 1976-ban a Viking 2 amerikai űrszonda sikeresen leszállt a Mars felszínén. A Viking 2 fényképeket és tudományos adatokat küldött vissza a Földre, és fontos szerepet játszott abban, hogy részletesebben megismerjük a vörös bolygó felszínét. 50 évvel ezelőtt Mars, ma pedig már egy tízszögletű szaturnuszi vihart vizsgálunk. Az űrkutatás nem unatkozik.
Ma legyen egészen helyi a jó hírünk, 74. alkalommal kezdődik el Magyarkanizsán az írótábor. Kevés kulturális rendezvény mondhatja el magáról, hogy ennyi évtizeden keresztül újra és újra képes összehozni írókat, művészeket és közönséget. A jó hír tehát egyszerű, egy régi magyarkanizsai hagyomány ma ismét folytatódik. Iskolakezdés után érdemes a gyerekekkel világosban végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat. Mutassuk meg nekik, hol a legbiztonságosabb átkelni, melyik kereszteződésnél kell különösen figyelni, és hol lehet olyan parkoló autó, amely eltakarja őket a járművezetők elől. 10 perc közös séta később nagyon sokat számíthat. Tanítónéni, büntetést kaphatok valamiért, amit nem csináltam meg? Természetesen nem. De jó, mert nem csináltam meg a házi feladatot. Ez volt a Panda Radar. Maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Van egy farmer, amelyik néhány éve még úgy nézett ki, mintha véletlenül két számmal nagyobbat vettünk volna. Most meg azt mondják rá, divatos, a bőszárú farmerről beszélünk.
4: És rögtön tisztázzunk valamit, a bőszárú farmer nem azt jelenti, hogy felveszünk egy nadrágot, amelyben ketten is elférünk.
3: Pedig praktikus lenne egy nadrág, két műsorvezető. De nézzük inkább azt, miért szeretjük ennyire ezt a fazont.
4: Kezdjük egy tévhittel. Nem igaz, hogy bőszáró farmert csak magas, nagyon vékony nők viselhetnek. Sokféle testalkaton működhet, a titok inkább az arányokban van.
3: Például egy magas derekú változat szépen kijelölheti a derekat, és optikailag hosszabbnak mutathatja a lábat. Ez alacsonyabb termeteknél különösen jól jöhet, de csak akkor, ha jó a nadrág hossza. Ha 20 centi farmer gyűlik össze a cipőnkön, az már nem hosszabb láb, az már függöny.
4: És az sem mindegy, hol kezd el bővülni. Ha valakinek hangsúlyosabb a csípője vagy a combja, sokszor nagyon szép lehet az a fazon, amely a deréknál jól illeszkedik, aztán lefelé lazábban esik. Nem tapad rá mindenhol a testre.
3: Az egyik legnagyobb előnye szerintem a kényelem, leülsz, felállsz, beszállsz az autóba, és a nadrág nem közli veled. Ezt a mozdulatot nem beszéltük meg.
4: Ráadásul rengetegféleképpen hordható egy egyszerű pólóval, egy sportcipővel, hétköznapi blézerrel, szép övvel és elegánsabb cipővel már egészen más.
3: És van még egy jó tulajdonsága, nem kell hozzá tökéletes alak, mondjuk szerintem egy farmerhez eleve nem nekünk kellene alkalmazkodnunk.
4: Pontosan. Nem az a kérdés, hogy elég jó ez alakom ehhez a nadrághoz, hanem az, ez a szabás jó-e az én alakomhoz?
3: És nézzük a hátrányát, mert ugye az is van.
4: Mert azért van, a túl bő fazon könnyen elnyelheti az alakot, különösen akkor, ha felül is nagyon bő ruhát veszünk hozzá.
3: Bőnadrág, óriási pulóver, hatalmas kabát, és egyszer csak eltűnt Andrea, csak a ruhák mennek tovább az utcán. Ezért én

0: az alakon, és van egy szabályom, ha a nadrágszárát egész nap emelgetni kell, hogy ne lépjünk rá, nem új cipő kell, hanem rövidebb nadrág. És mondok valamit, amit vásárláskor érdemes kipróbálni, ne csak álljunk egyenesen a tükör előtt, hanem üljünk le benne.
1: És sétáljunk pár lépést, forduljunk oldalra, nézzük meg hátulról is.
0: És tegyük zsebre a telefonunkat, mert vannak farmer zsebek, amelyek elméletben zsebek, a gyakorlatban egy rágógumi és albérletet keres bennük.
1: És ne csak azért vegyük meg, mert trendi, ha felveszük és 5 percig húzogatjuk, igazgatjuk, kerülgetjük benne saját magunkat, akkor nem ő az igazi. A bőszárú farmer tehát nem csak magas vékony nőknek való, a megfelelő derékmagassággal, szélességgel és hosszal nagyon sokféle alakhoz lehet jó fazon találni.
0: És szerintem ez a legfontosabb, ne azért viseljük, mert most ezt látjuk minden kirakatban, hanem azért, mert jól érezzük benne magunkat.
1: Ha kényelmes, tetszik és lyuk benne az arányaink,
0: akkor jöhet a bőszár, ha pedig úgy nézünk ki benne, mintha kölcsönkértünk volna egy 2 méter magas rokontól,
1: akkor próbáljunk egy másik fazont.
0: Mert a divat ajánl,
1: de a tükör dönt.
0: Ez volt a Divat Percek.
1: Mi pedig maradunk
0: a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhoztán.
2: A Divat Percek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.
3: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
4: AMT Unija Gent Svet Kamena. Mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Unijagenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44. Telefoni 0230 389 126 i 062 180-4446. AMT Unijagent, Svet kamena.
5: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja. Jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja. OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja. Rigips gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
6: Ez volt a reklám.

És a következőekben pedig nézzük meg, miről olvashatunk a mai Magyar Szóban, a szeptember 3-ai számban. Felújított közlekedési gyakorlópályát adtak át Szabadkán, a Mojsei úti általános iskola korszerűsített pályáján útjelző táblák, útburkolati jelek, záróvonalak és gyalogátkelő helyek segítségével sajátíthatják el a gyerekek a biztonságos közlekedés alapjait. A fejlesztés célja, hogy a diákok ne csak elméletben, hanem gyakorlatban is megtanulják, mire kell figyelniük az utakon. Magyar Kanizsán több diákkal indult az új tanév, a Jován Jovánovics Máj általános iskolában 765 tanuló kezdte meg a tanévet, ami az előző évhez képest növekedést jelent. Az iskolában most érkező elsősöket külön szeretettel fogadták. Nagy Kikindán megkezdődött.

Kezdődött a vízvezeték hálózat felújítása. A munkálatok a Fejőskvára utcában indultak a beruházás során, mintegy 380 métert cseréltek ki a fővezetékben, és a házi bekötéseket is felújítják. A mezőgazdaság helyzete is címlapra került, támogatások hiány, tiltakozások. A termelők szerint az asszály és az alacsony felvásárlási árak mind egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a gazdaságok. Arra figyelmeztetnek, hogy az állami támogatások kifizetése nélkül sokan az őszi vetés megkezdését is nehezen tudják finanszírozni. Kulturális témával is találkozhatunk hagyomány test közelből, címmel az Örökség határok nélkül rendezvény tegnapi topolyai programjáról számol be a lap, ahol a magyar népi kultúra és a hagyományőrzés került a középpontba. Ez volt rövid lapszemlénk a Magyar Szó szeptember 3-ai csütörtöki számának címlapjáról. A részleteket természetesen megtalálják a napilap mai kiadásában, mi pedig folytatjuk a reggelt itt a Panda Rádióban, hamarosan érkezünk a biztosítási percekkel.

0: Banda Rádió.
1: A biztosítási percek következik, amelyben ma is a hétköznapi élet váratlan helyzeteihez adunk egy kis kapaszkodót. Mai rovatunk támogatója és a DDR biztosító, mert egy jó utazásnál nem csak az érdemes megtervezni, hová megyünk, hanem azt is, mi történik, ha valami nem a terv szerint alakul.
2: És ha már az előbb képzeletben Brüsszelben jártunk, most képzeljük el, hogy megérkezünk. Mi ott vagyunk, a bőrönd viszont nincs.
1: Zenobia, az enyémben volt a csokoládénak fenntartott hely. Ez már súlyos ügy.
2: Repülős utazásnál előfordulhat, hogy a feladott podgyász késve érkezik, megsérül, vagy rosszabb esetben elvész, és ilyenkor az első szabály, ne menjünk egyszerűen haza vagy a szállodába.
1: Hanem még a repülőtéren jelezzük, hogy probléma van a podgyásszal, keressük meg a légitársaság vagy a podgyászkezelő ügyfélszolgálatát, és kérjünk hivatalos jegyzőkönyvet vagy igazolást, mert az, hogy otthon elmeséljük, ott álltam a szallag mellett 40 percig és nem jött, sajnos még nem hivatalos dokumentum.
2: Érdemes megőrizni a beszállókártyát, a podgyász címkét, a jegyzőkönyvet és minden olyan dokumentumot, amit a reptéren kapunk. Ha pedig a bőröd késése miatt alapvető dolgokat kell vásárolnunk, a számlákat se dobjuk el.
1: Fogkefe, alapvető tisztálkodószerek, esetleg szükséges ruhadarabok, de azért ne úgy értelmezzük, hogy nem jött meg a bőröndöm, kénytelen voltam venni 3 pár márkás cipőt.
2: Andrea, muszáj volt.
1: A biztosítás miatt tettem. Nem mindig nézzük meg pontosan, mit a szolgáltatásai csomagonként eltérhetnek bizonyos konstrukciók podgyászkára, vagy podgyásszal kapcsolatos eseményekre is nyújtanak fedezetet, de lehetnek összeghatárok, kizárások és külön feltételek.
2: Ezért az egyik legfontosabb dolog még az indulás előtt, ne csak azt nézzük, hogy van-e biztosításunk, hanem azt is, hogy mire szól.
1: Pontosan két utasbiztosítás között lehet különbség, ahogy két bőrönd között is, az egyikben 3 póló és egy nadrág van, a másikban
2: Andrea teljes fürdőszobája.
1: Csak a legszükségesebbek.
2: És itt jön egy fontos kérdés, hová tegyük az igazán értékes vagy nélkülözhetetlen dolgainkat?
1: A gyógyszereket, iratokat, pénzt, elektronikai eszközöket és más fontos értékeket lehetőség szerint ne a feladott bőrön mélyére pakoljuk. Tartsunk magunknál azt is, amire az utazás során feltétlenül szükségünk lehet, természetesen a légitársaság kézipodgyás szabályait betartva.
2: Mert ha a

0: Örönd Brüsszel helyett éppen Barcelonában nyaral, legalább az irataink velünk vannak.
1: A bőrönd megküldhetne legalább egy képes lapot. És még valamit hozzátennék, utazás előtt nem rossz ötlet lefényképezni a bőröndöt.
0: Kívülről, hogy könnyebb legyen azonosítani, és akár a tartalmáról is készíthetünk néhány képet, főleg, ha értékesebb holmit viszünk.
1: És tegyünk rá jól azonosítható podgyász címkét, mert a reptéren 100 fekete bőrönd között megtalálni a saját fekete bőröndünket,
0: az már külön vetélkedő.
1: Fődi, hazaviheted a saját ruháidat.
0: Tehát, ha utazunk, biztosítási feltételeket átnézni, fontos dolgokat kézi podgyászba tenni, és a podgyász címkét megőrizni, ha pedig baj történik, már a helyszínen jelezni és dokumentálni.
1: Mert egy elveszett vagy késő bőrönd bosszantó, de sokkal könnyebb intézni a helyzetet, ha tudjuk, mi legyen az első lépés. És még egy fontos dolog, mindig a saját biztosítási szerződésünk feltételei az irányadóak.
0: Mai biztosítási perceinkhez a DDOR biztosító támogatása adta a biztos hátteret. Érdemes még indulás előtt tájékozódni a megfelelő utasbiztosításról és annak pontos fedezeteiről.
1: Mert az utazásból az élményeket szeretnénk hazahozni,
0: meg a bőröndet is,
1: és a belga csokoládét, arról nem tárgyalunk, ez volt a biztosítási percek.
0: Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját.
1: Holnap reggel itt a Panda Rádióban.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Ez volt a

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53. 0-65.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Stirodul 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futó...

A hold a felhők mögé rejtezett, két csillag van csak az égen, mint a szemét, mint a gyöngyharmat, a... Tján, ez nem kökszik, ez a Gyurgyájak.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
3: Szeptember 7-től lehet regisztrálni az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra Szerbiában. A nyugdíjasok nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak, míg egyes szociális ellátásokban részesülők egyszeri 25000 dináros juttatást kapnak. Az idei rendkívül száraz nyár nem csak a szántóföldi növényeket érintette. A méhészek arról számolnak be, hogy a csapadékhiány miatt sok helyen eltűntek a virágzó növények, így a méhcsaládok természetes táplálékforrásai is beszűkültek. A probléma a régió mezőgazdasága számára azért is fontos, mert a beporzók szerepe számos termesztett növény esetében nélkülözhetetlen. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a közösségi és kulturális programok. Horgoson már a hétvégére készülnek szeptember 5-én szombaton 17 órától, az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy 120 éve gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. A magyar kanizsai óvodások egy része közben idéglenes helyszínen kezdte meg a szeptembert. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény épületében zajló munkálatok miatt a foglalkozásokat a KNESZ-ában és a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban tartják. Emiatt a környéken megnövekedett forgalomra kell számítani. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímünkön a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusokban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Többen jelezték, hogy olyan személyek számára érkeztek választási értesítők a címükre, akik állításuk szerint soha nem éltek ott. Az ellenőrzéshez a választói névjegyzék hivatalos portálján meg kell adni a személyi számot, valamint az érvényes személyi igazolvány számát. Ezt követően az önkormányzat az utca és a házszám kiválasztásával megtekinthető, összesen hány választópolgár tartanak nyilván az adott címen. Ha a nyilvántartásban szereplő választók száma magasabb annál, mint ahány bejelentett lakóról az ingatlan tulajdonosa tud, a rendőrséghez kell fordulni. A tulajdonos kérheti annak ellenőrzését, hogy kik vannak bejelentve az ingatlanba. Amennyiben kiderül, hogy valamelyik személy ténylegesen nem lakik ott, kezdeményezhető a lakcímének úgynevezett passzivizálása. A rendőrség ilyen esetben ellenőrzi, hogy az érintett valóban az adott címen él. Ha megállapítják, hogy nem lakik ott, megindítják a vonatkozó eljárást.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az előző napon 102 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét vesztette, 50-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt területen 4 közlekedési baleset történt, amelyben 4-en sérültek meg. Az új tanév kezdetével a rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést végez az általános iskolák környékén, elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A szülőket arra kérik, beszéljék át gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályait, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket és lassítani kezdett. Az autósoktól pedig azt kérik, hogy az iskolák környékén csökkentsék a sebességet, és legyenek készek bármikor biztonságosan megállni. Az iskola kezdéssel ismét több gyermek van az utakon. Figyeljünk rájuk, hogy mindenki biztonságban érjen iskolába és haza.
0: Időjárás.
3: A mai napon változóan felhős idő várható, erős északkeleti széllel, a reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 125, Zentánál 200 cm magas. A mai napon egy gyenge hidegfront érzékelteti kissé hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv
3: Es vodare.

és indul a Panda Radar. Ma délután ismét az irodalom egyik vajdasági középpontjává válik Magyar Kanizsa. Szeptember 3-a és 5-e között immár 74. alkalommal rendezik meg a kanizsai írótábort. A mai program 16 órakor a Népkertben az írótábor emlékművénél kezdődik koszorúzással, 16 óra 20 perckor a Városháza előtti parkban a Dobó Konc szobornál folytatódik a megemlékezés, és itt tartják a megnyitót is. 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban Siplés András életmű kiállítása nyílik meg, 19 órakor pedig a Művészetek Háza kis színpadán monodráma várja a közönséget. A belépés díjtalan. 3 nap alatt kiállítás, irodalmi tanácskozás, könyvbemutatók, színház és koncert is helyet kap a programban. Az új tanév első hetében járunk, ezért továbbra is különösen fontos az óvatosság az iskolák környékén. A rendőrség tájékoztatása szerint egész szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzést végeznek az általános iskolák környékén. Elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A járművezetők csökkentsék a sebességet az iskolai övezetekben, és legyenek felkészülve arra, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. A gyermekeknek pedig fontos újra és újra elmondani, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket, és lassítani kezdett. Újvidéken ma nyílik meg a Duna Párbeszéden 2026 kortárs művészeti fesztivál. 18 óra 30 perckor az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában kezdődik a program, majd 20 órakor a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum előtti téren tartják a hivatalos megnyitót. A fesztivál különlegessége, hogy a Duna régió 14 országából érkeznek művészek, művészettörténészek és kritikusok. Az idei központi téma rituálék és ritmusok. Az idei szélsőséges időjárás Magyarország mezőgazdaságában is komoly nyomot hagyott. A tartós szárazság, a hőhullámok és a vízhiány miatt jelentősen visszaesett a kukoricatermés. Az Európai Bizottság az egész Unió idei kukoricatermését 50,1 millió tonnára becsüli, ami közel 20 éves mélypontot jelentene. Magyarország és Románia a leginkább érintett országok között van. A helyzet miatt egyre több termelő gondolkodik más a szárazságot jobban tűrő növények termesztésén. És most irány a világűr, mert ezt szeretni fogják. A Hubble űrtávcső felvételeinek elemzése során a kutatók egy hatalmas, tízoldalú, hullámszerű alakzatot fedeztek fel a Szaturnusz déli pólusának felhőiben. A Szaturnusz északi pólusának híres hatszögletű légköré képződményét már régóta ismerjük. A déli póluson felvezetett tízszög azonban új meglepetés. Az alakzat egyik oldala önmagában több mint 16 ezer kilométer hosszú lehet. Vagyis a Szaturnusz úgy döntött, ha északon van a hatszög, délen mutat valami még bonyolultabbat. Panda ajánló, a mai első ajánlatunkat nem is kell messze keresni. Ma 16 órakor kezdődik a 74. kanizsai írótábor, amely egészen szombatig tart, a mai esti monodráma 19 órakor kezdődik, és a belépés díjtalan. Hétvégére pedig már van két jó programunk. Horgoson, szeptember 5-én szombaton 17 órakor az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy Bartók ottani népzenei gyűjtésének idén van a 120. évfordulója. Szombaton és vasárnap pedig megrendezik a 4. vajdasági társasjáték találkozót, mindkét napon 10 órakor nyitják a kapukat. Holnap a pénteki Pandaradarban már elkészítjük a teljes hétvégi programtérképet. Szeptember 3-án 1976-ban a Viking 2 amerikai űrszonda sikeresen leszállt a Mars felszínén. A Viking 2 fényképeket és tudományos adatokat küldött vissza a Földre, és fontos szerepet játszott abban, hogy részletesebben megismerjük a vörös bolygó felszínét. 50 évvel ezelőtt Mars, ma pedig már egy tízszögletű szaturnuszi vihart vizsgálunk, az űrkutatás nem unatkozik.
Ma legyen egészen helyi a jó hírünk, 74. alkalommal kezdődik el Magyarkanizsán az írótábor. Kevés kulturális rendezvény mondhatja el magáról, hogy ennyi évtizeden keresztül újra és újra képes összehozni írókat, művészeket és közönséget. A jó hír tehát egyszerű, egy régi magyarkanizsai hagyomány ma ismét folytatódik. Iskolakezdés után érdemes a gyerekekkel világosban végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat. Mutassuk meg nekik, hol a legbiztonságosabb átkelni, melyik kereszteződésnél kell különösen figyelni, és hol lehet olyan parkoló autó, amely eltakarja őket a járművezetők elől. 10 perc közös séta később nagyon sokat számíthat. Tanítónéni büntetést kaphatok valamiért, amit nem csináltam meg? Természetesen nem. De jó, mert nem csináltam meg a házi feladatot. Ez volt a Panda Radar. Maradjanak velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.
4: Ez volt a reklám.

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 90.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Szeptember 7-től lehet regisztrálni az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra Szerbiában. A nyugdíjasok nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak, míg egyes szociális ellátásokban részesülők egyszeri 25000 dináros juttatást kapnak. Az idei rendkívül száraz nyár nem csak a szántóföldi növényeket érintette. A méhészek arról számolnak be, hogy a csapadékhiány miatt sok helyen eltűntek a virágzó növények, így a méh családok természetes táplálékforrásai is beszűkültek. A probléma a régió mezőgazdasága számára azért is fontos, mert a beporzók szerepe számos termesztett növény esetében nélkülözhetetlen. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a közösségi és kulturális programok. Horgoson már a hétvégére készülnek szeptember 5-én szombaton 17 órától, az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy 120 éven gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. A magyar kanizsai óvodások egy része közben idéglenes helyszínen kezdte meg a szeptembert. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény épületében zajló munkálatok miatt a foglalkozásokat a KNESZ-ában és a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban tartják, emiatt a környéken megnövekedett forgalomra kell számítani. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímünkön a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusokban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Többen jelezték, hogy olyan személyek számára érkeztek választási értesítők a címükre, akik állításuk szerint soha nem éltek ott. Az ellenőrzéshez a választói névjegyzék hivatalos portálján meg kell adni a személyi számot, valamint az érvényes személyi igazolvány számát. Ezt követően az önkormányzat az utca és a házszám kiválasztásával megtekinthető, összesen hány választópolgár tartanak nyilván az adott címen. Ha a nyilvántartásban szereplő választók száma magasabb annál, mint ahány bejelentett lakóról az ingatlan tulajdonosa tud, a rendőrséghez kell fordulni. A tulajdonos kérheti annak ellenőrzését, hogy kik vannak bejelentve az ingatlanba. Amennyiben kiderül, hogy valamelyik személy ténylegesen nem lakik ott, kezdeményezhető a lakcímének úgynevezett passzivizálása. A rendőrség ilyen esetben ellenőrzi, hogy az érintett valóban az adott címen éle. Ha megállapítják, hogy nem lakik ott, megindítják a vonatkozó eljárást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 102 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét vesztette, 50-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt területen 4 közlekedési baleset történt, amelyben 4-en sérültek meg. Az új tanév kezdetével a rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést végez az általános iskolák környékén, elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A szülőket arra kérik, beszéljék át gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályait, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket és lassítani kezdett. Az autósoktól pedig azt kérik, hogy az iskolák környékén csökkentsék a sebességet, és legyenek készek bármikor biztonságosan megállni. Az iskolakezdéssel ismét több gyermek van az utakon. Figyeljünk rájuk, hogy mindenki biztonságban érjen iskolába és haza.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, erős északkeleti széllel, a reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul, a Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 125, Zentánál 200 cm magas. A mai napon egy gyenge hidegfront érzékelteti kissé hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: se, dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

Valamikor nagyon szeretnénk, hogy valami pontosan úgy történjen, ahogy elterveztük. Aztán az élet közbeszól, és csak később derül ki, hogy talán éppen az a kerülő út kellett. Mai kérdésünk, mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna? Később mégis kiderült, hogy jobb lett így. Hallgassuk, mit írtak önök. Nem vettek fel arra a munkahelyre, ahová nagyon szerettem volna bekerülni. 2 hónappal később találtam egy másikat, ahol már 9 éve dolgozom. Katalin küldte nekünk az üzenetet Zentáról. Zsolt is írt nekünk, lekéstem egyszer egy vonatot, és rettenetesen mérges voltam. A következő megismerkedtem a későbbi feleségemmel, azóta sem panaszkodom, ha késik a vonat. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Egy szakítás, akkor azt hittem, összedőlt minden, ma már tudom, hogy inkább ott kezdődött el valami jobb. Erika Oromról a következőt írta, mi vidékre költöztünk, pedig én nagyon nem akartam, most már pénzért sem mennék vissza a városba. Gábor is küldött nekünk üzenetet, elromlott az autónk indulás előtt, így ugrott a nyaralás első napja. Végül teljesen más helyre mentünk, és az lett életünk egyik legjobb nyaralása. Anita is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, hogy nem sikerült azonnal az, amit nagyon akartam. Később rájöttem, egyszerűen még nem álltam rá készen. Lajos is írt nekünk Martonosról. Nyugdíjba menni, féltem tőle, azt hittem unatkozni fogok. Most az a problémám, hogy nem értem, hogyan volt időm korábban dolgozni. Judittól a következő üzenetet kaptuk. Egy barátság megszakadt az életemben, sokáig sajnáltam, aztán rájöttem, hogy nem mindenkit kell magunkkal vinnünk az egész úton. Tamara is írt nekünk üzenetet, nem sikerült megvennünk azt a házat, amit kinéztünk. Pár hónappal később találtunk egy másikat, ma már el sem tudom képzelni, hogy ne itt éljünk. És a következő egy név nélküli hallgatónktól érkezett, én csak annyit mondok, az első házasságom, a második férjem szerint ennél részletesebben ne menjek bele. És még egy név nélküli üzenet, nekem volt egy tervem arról, hogyan kellene alakulni az életemnek, szinte semmi nem úgy alakult, és ma mégis szeretem azt, ahol vagyok. Egy lekésett vonat, egy elvesztett lehetőség, egy szakítás, egy költözés vagy egy terv, amely egyszerűen nem sikerült. Abban a pillanatban egyik sem tűnik ajándéknak. Aztán telik az idő, visszanézünk, és néha már azt mondjuk, jó, hogy végül nem úgy történt, ahogy én akartam, mert bizony előfordul, hogy a kerülő út visz el oda, ahová igazán meg kellett érkeznünk. Köszönjük a válaszokat, maradjanak velünk továbbra is, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

amíg együtt élünk, nem vagyunk egyedül. Nem kell félnünk. Amíg kezünk egymást megtalálja, rossz kedvünk csak múló hangulat. Mert a felhők fölött örökké süt a nap.

0: Hi, what's up? This is Britt, and I'm not in right now, so do your thing.
1: Beep.
0: I'm just kidding.
1: Yo, Britt, you're a nerd. You really need to change that message. Look, I was thinking about that movie we saw the other night. You know how she had all that fame and all that money. She still wasn't...
2: A legjobbat a legjobb helyről, Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
3: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
4: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
5: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

truckin'. Well, I'm Lucy, walking out Main Street looking now.

és indul a Pandaradar. Ma délután ismét az irodalom egyik vajdasági középpontjává válik Magyar Kanizsa. Szeptember 3-a és 5-e között immár 74. alkalommal rendezik meg a kanizsai írótábort. A mai program 16 órakor a Népkertben az írótábor emlékművénél kezdődik koszorúzással, 16 óra 20 perckor a Városháza előtti parkban a Dobó Konc szobornál folytatódik a megemlékezés, és itt tartják a megnyitót is. 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban Siflés András életmű kiállítása nyílik meg, 19 órakor pedig a Művészetek Háza kis színpadán monodráma várja a közönséget. A belépés díjtalan. 3 nap alatt kiállítás, irodalmi tanácskozás, könyvbemutatók, színház és koncert is helyet kap a programban. Az új tanév első hetében járunk, ezért továbbra is különösen fontos az óvatosság az iskolák környékén. A rendőrség tájékoztatása szerint egész szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzést végeznek az általános iskolák környékén. Elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A járművezetők csökkentsék a sebességet az iskolai övezetekben, és legyenek felkészülve arra, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. A gyermekeknek pedig fontos újra és újra elmondani, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket, és lassítani kezdett. Újvidéken ma nyílik meg a Duna Párbeszéden 2026 kortárs művészeti fesztivál. 18 óra 30 perckor az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában kezdődik a program, majd 20 órakor a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum előtti téren tartják a hivatalos megnyitót. A fesztivál különlegessége, hogy a Duna régió 14 országából érkeznek művészek, művészettörténészek és kritikusok. Az idei központi téma rituálék és ritmusok. Az idei szélsőséges időjárás Magyarország mezőgazdaságában is komoly nyomot hagyott. A tartós szárazság, a hőhullámok és a vízhiány miatt jelentősen visszaesett a kukoricatermés. Az Európai Bizottság az egész unió idei kukoricatermését 50,1 millió tonnára becsüli, ami közel 20 éves mélypontot jelentene. Magyarország és Románia a leginkább érintett országok között van. A helyzet miatt egyre több termelő gondolkodik más a szárazságot jobban tűrő növények termesztésén. És most irány a világűr, mert ezt szeretni fogják. A Hubble űrtávcső felvételeinek elemzése során a kutatók egy hatalmas, tízoldalú, hullámszerű alakzatot fedeztek fel a Szaturnusz déli pólusának felhőiben. A Szaturnusz északi pólusának híres hatszögletű légköré képződményét már régóta ismerjük. A déli póluson felvezetett tízszög azonban új meglepetés. Az alakzat egyik oldala önmagában több mint 16 ezer kilométer hosszú lehet. Vagyis a Szaturnusz úgy döntött, ha északon van a hatszög, délen mutat valami még bonyolultabbat. Panda ajánló, a mai első ajánlatunkat nem is kell messze keresni. Ma 16 órakor kezdődik a 74. kanizsai írótábor, amely egészen szombatig tart, a mai esti monodráma 19 órakor kezdődik, és a belépés díjtalan. Hétvégére pedig már van két jó programunk. Horgoson, szeptember 5-én szombaton 17 órakor az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy Bartók ottani népzenei gyűjtésének idén van a 120. évfordulója. Szombaton és vasárnap pedig megrendezik a 4. vajdasági társasjáték találkozót, mindkét napon 10 órakor nyitják a kapukat. Holnap a pénteki Pandaradarban már elkészítjük a teljes hétvégi programtérképet. Szeptember 3-án 1976-ban a Viking 2 amerikai űrszonda sikeresen leszállt a Mars felszínén. A Viking 2 fényképeket és tudományos adatokat küldött vissza a Földre, és fontos szerepet játszott abban, hogy részletesebben megismerjük a vörös bolygó felszínét. 50 évvel ezelőtt Mars, ma pedig már egy tízszögletű szaturnuszi vihart vizsgálunk. Az űrkutatás nem unatkozik.
Ma legyen egészen helyi a jó hírünk, 74. alkalommal kezdődik el Magyar Kanizsán az írótábor. Kevés kulturális rendezvény mondhatja el magáról, hogy ennyi évtizeden keresztül újra és újra képes összehozni írókat, művészeket és közönséget. A jó hír tehát egyszerű, egy régi magyar kanizsai hagyomány ma ismét folytatódik. Iskolakezdés után érdemes a gyerekekkel világosban végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat. Mutassuk meg nekik, hol a legbiztonságosabb átkelni, melyik kereszteződésnél kell különösen figyelni, és hol lehet olyan parkoló autó, amely eltakarja őket a járművezetők elől. 10 perc közös séta később nagyon sokat számíthat. Tanítónéni, büntetést kaphatok valamiért, amit nem csináltam meg? Természetesen nem. De jó, mert nem csináltam meg a házi feladatot. Ez volt a Panda Radar. Maradjanak velünk!

0: vissza. Sem barátja, sem hite, egy szál ruha rajta. Ez maradt, ez mindene.
1: Ma megint sűrű az éj, kiáltást sodor a szél. Én tudom, egyedül fél. De holnap megint remél, és így lesz, amíg csak él. Elindul és visszatér.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Szeptember 7-től lehet regisztrálni az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra Szerbiában. A nyugdíjasok nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak, míg egyes szociális ellátásokban részesülők egyszeri 25000 dináros juttatást kapnak. Az idei rendkívül száraz nyár nem csak a szántóföldi növényeket érintette. A méhészek arról számolnak be, hogy a csapadékhiány miatt sok helyen eltűntek a virágzó növények, így a méh családok természetes táplálékforrásai is beszűkültek. A probléma a régió mezőgazdasága számára azért is fontos, mert a beporzók szerepe számos termesztett növény esetében nélkülözhetetlen. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a közösségi és kulturális programok. Horgoson már a hétvégére készülnek szeptember 5-én szombaton 17 órától, az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy 120 éve gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. A magyar kanizsai óvodások egy része közben idéglenes helyszínen kezdte meg a szeptembert. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény épületében zajló munkálatok miatt a foglalkozásokat a KNESZ-ában és a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban tartják. Emiatt a környéken megnövekedett forgalomra kell számítani. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímünkön a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusokban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Többen jelezték, hogy olyan személyek számára érkeztek választási értesítők a címükre, akik állításuk szerint soha nem éltek ott. Az ellenőrzéshez a választói névjegyzék hivatalos portálján meg kell adni a személyi számot, valamint az érvényes személyi igazolvány számát. Ezt követően az önkormányzat az utca és a házszám kiválasztásával megtekinthető, összesen hány választópolgár tartanak nyilván az adott címen. Ha a nyilvántartásban szereplő választók száma magasabb annál, mint ahány bejelentett lakóról az ingatlan tulajdonosa tud, a rendőrséghez kell fordulni. A tulajdonos kérheti annak ellenőrzését, hogy kik vannak bejelentve az ingatlanba. Amennyiben kiderül, hogy valamelyik személy ténylegesen nem lakik ott, kezdeményezhető a lakcímének úgynevezett passzivizálása. A rendőrség ilyen esetben ellenőrzi, hogy az érintett valóban az adott címen él. Ha megállapítják, hogy nem lakik ott, megindítják a vonatkozó eljárást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 102 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét vesztette, 50-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt területen 4 közlekedési baleset történt, amelyben 4-en sérültek meg. Az új tanév kezdetével a rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést végez az általános iskolák környékén, elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A szülőket arra kérik, beszéljék át gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályait, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket és lassítani kezdett. Az autósoktól pedig azt kérik, hogy az iskolák környékén csökkentsék a sebességet, és legyenek készek bármikor biztonságosan megállni. Az iskolakezdéssel és még több gyermek van az utakon. Figyeljünk rájuk, hogy mindenki biztonságban érjen iskolába és haza.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, erős északkeleti széllel, a reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul, a Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 125, Zentánál 200 cm magas. A mai napon egy gyenge hidegfront érzékelteti kissé hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

Valamikor nagyon szeretnénk, hogy valami pontosan úgy történjen, ahogy elterveztük. Aztán az élet közbeszól, és csak később derül ki, hogy talán éppen az a kerülő út kellett. Mai kérdésünk, mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna? Később mégis kiderült, hogy jobb lett így. Hallgassuk, mit írtak önök. Nem vettek fel arra a munkahelyre, ahová nagyon szerettem volna bekerülni. 2 hónappal később találtam egy másikat, ahol már 9 éve dolgozom. Katalin küldte nekünk az üzenetet Zentáról. Zsolt is írt nekünk, lekéstem egyszer egy vonatot, és rettenetesen mérges voltam. A következő megismerkedtem a későbbi feleségemmel, azóta sem panaszkodom, ha késik a vonat. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Egy szakítás, akkor azt hittem, összedőlt minden, ma már tudom, hogy inkább ott kezdődött el valami jobb. Erika Oromról a következőt írta, mi vidékre költöztünk, pedig én nagyon nem akartam, most már pénzért sem mennék vissza a városba. Gábor is küldött nekünk üzenetet, elromlott az autónk indulás előtt, így ugrott a nyaralás első napja. Végül teljesen más helyre mentünk, és az lett életünk egyik legjobb nyaralása. Anita is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, hogy nem sikerült azonnal az, amit nagyon akartam. Később rájöttem, egyszerűen még nem álltam rá készen. Lajos is írt nekünk Martonosról. Nyugdíjba menni féltem tőle, azt hittem unatkozni fogok. Most az a problémám, hogy nem értem, hogyan volt időm korábban dolgozni. Judittól a következő üzenetet kaptuk. Egy barátság megszakadt az életemben, sokáig sajnáltam, aztán rájöttem, hogy nem mindenkit kell magunkkal vinnünk az egész úton. Tamara is írt nekünk üzenetet, nem sikerült megvennünk azt a házat, amit kinéztünk. Pár hónappal később találtunk egy másikat, ma már el sem tudom képzelni, hogy ne itt éljünk. És a következő egy név nélküli hallgatónktól érkezett, én csak annyit mondok, az első házasságom, a második férjem szerint ennél részletesebben ne menjek bele. És még egy név nélküli üzenet, nekem volt egy tervem arról, hogyan kellene alakulni az életemnek, szinte semmi nem úgy alakult, és ma mégis szeretem azt, ahol vagyok. Egy lekésett vonat, egy elvesztett lehetőség, egy szakítás, egy költözés vagy egy terv, amely egyszerűen nem sikerült. Abban a pillanatban egyik sem tűnik ajándéknak. Aztán telik az idő, visszanézünk, és néha már azt mondjuk, jó, hogy végül nem úgy történt, ahogy én akartam, mert bizony előfordul, hogy a kerülő út visz el oda, ahová igazán meg kellett érkeznünk. Köszönjük a válaszokat, maradjanak velünk továbbra is, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: 4 óra van.
1: Szép délutánt kívánok, Andrea vagyok, és ez a Tisza hangja délutáni magazinja. Ha reggel elszaladt mellettünk, most egy kicsit visszalapozunk a napba. Lesz benne egy gondolat, egy kis konyha, zene, utazás, divat és néhány olyan érdekesség, amit talán még este is tovább mesélünk valakinek. Kezdjük azzal, amivel a reggelt is indítottuk. Nem minden úgy alakul, ahogy elterveztük, de ettől még alakulhat úgy, ahogy végül szükségünk van rá. Hányszor bosszankodtunk egy elmaradt találkozón, egy lekésett buszon vagy egy terven, amit keresztül húzott az élet. Aztán hetekkel, hónapokkal később azt mondjuk, most már értem, talán jobb is lett így. A mai kérdésünk is erről szólt. Mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna, később mégis kiderült, hogy jobb lett így. Érdemes ezen elgondolkodni, néha a kerülő út csak akkor tűnik kerülőnek, amikor még nem látjuk, hova vezet. A konyhában ma rakott karfiol készült kölessel, karfiol, köles, fűszeres darált hús, tejfölös tojásos réteg és egy kis sajt a tetején. A pandacsavar pedig mindössze egy teáskanál mustár a tejfölbe. Nem azért, hogy mustárízű legyen az egész ebéd, csak kapjon egy kis plusz karaktert. A karfiol pedig ne főzzük teljesen puhára, előre, mert még sütőbe is kerül. Különben mire elkészül az étel, a karfiol rózsákból már csak szép emlékeink maradnak. A zenetörténeti morzsákban Kocsis Tibor volt velünk. Sokan a 2011-es X-Faktor győzteseként ismerték meg igazán, de az ő történetében éppen az az érdekes, hogy a siker nem egyik napról a másikra érkezett. Korábban is próbálkozott, dolgozott, kereste a lehetőségeket, és talán ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, amikor valakiről azt mondjuk, neki bejött. Mi már a sikert látjuk, ő viszont előtte csak a következő próbálkozást látta. És ha már zenei emlékek előkerültek, a másolt kazetták is. Az a korszak, amikor a rádióból vettük fel a kedvenc dalunkat, és egyetlen célunk volt, a műsorvezető most az egyszer ne beszéljen bele az elejébe. Mi rádiósok utólag is elnézést kérünk. A mai nap történelmi naptárában is volt miből válogatni. 1783. szeptember 3-án írták alá a párizsi békeszerződést, amely hivatalosan lezárta az amerikai függetlenségi háborút. 1967-ben Svédország ezen a napon tért át a baloldali közlekedésről a jobb oldalira. Képzeljük el, este még mindenki az egyik oldalon autózik, reggeltől pedig az egész ország azt mondja, na akkor mostantól fordítva. Ehhez azért kellett némi szervezés. 1976-ban adatokat küldtünk a Marsról, ma pedig néha a telefonunk 5 méterre a routertől közli, hogy nincs internet. A technikának is vannak rosszabb napjai. Aztán becsomagoltunk és elindultunk Belgiumba, Brüsszelbe, és természetesen kulturális kutatás legfontosabb részei mellett a belga gofri és csokoládé is szerepelt. A brüsszeli gofri könnyebb és ropogósabb, tömörebb, édesebb, karamellizálódó cukordarabkákkal készült. Hogy melyik a jobb, ezt rádió stúdióból felelősségteljesen nem lehet eldönteni. Helyszíni kutatás szükséges, lehetőleg több mintával. Brüsszelben pedig állítólag úgy is be lehet menni egy csokoládé üzletbe, hogy az ember csak körülnéz, és ezt személyesen nem tudom megerősíteni. Nálam a csak körülnézek általában azt jelenti, kérek egy zacskót is. A divatpercekben a bőszáru farmer került elő, és egy tévhitet rögtön el is tehetünk. Nem csak a magas vékony nőknek állhat jól, sokkal fontosabb a megfelelő arány. A magasabb derék optikailag nyújthatja a lábat, a deréknál jól illeszkedő lefelé, lazábban eső szabás pedig sokféle alakon szépen működhet. Ahhoz viszont kulcskérdés, ha 20 centi farmer gyűlik össze a cipőnkön, az már nem hosszabbítja a lábat, az már függöny, és vásárláskor ne csak álljunk a próbafülke tükrében, üljünk le, sétáljunk benne, forduljunk oldalra. A farmernek ugyanis nem csak arra az 5 percre kell jól állnia, amíg mozdulatlanul nézzük magunkat. És talán ezzel vissza is értünk a mai első gondolatunkhoz, nem mindig az működik jól, amit előre elképzeltünk. Igaz, ez egy napra, egy utazás, egy ruhára, és néha sokkal nagyobb dolgokra is. Lehet, hogy valami ma még bosszantó, kerülőnek látszik, aztán egyszer csak kiderül, éppen arra kellett mennünk. Én Andrea voltam, ez pedig a Tisza hangja délutáni magazinja, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Köszönöm, hogy velem tartottak, legyen szép nyugodt délutánjuk, vigyázzanak magukra és egymásra. Most pedig váltsunk hangot. A komolyabb gondolatokat egy időre félretesszük, mert ami ezután következik, ahhoz egyetlen dologra lesz szükség, egy kis humorérzékre. Helyezkedjenek el kényelmesen, mert kezdődik a kabaré. Jó szórakozást kívánok!
0: Azodáig rendben van, hogy a politika és a média bizonyos felületei hülyének néznek minket. A kereskedelem ilyetén viselkedése sem lep meg, mert patikában mondjuk igen ritkán járok, mert nekem csak egy betegségem van, viszont az gyógyíthatatlan a pszichiáterek szerint. Mégis néha be kell mennem valamiért egy gyógyszertárba, állandóan azt érzem, hogy a tudomány határain túllépő varázslatokkal akarnak engem meggyógyítani mindenféle bajaimból, olyanokból is, amik egyáltalán nincsenek is. Az ezopatikában nem más fogad minket, mint Steinkohl Erika. Kezdi csókolomat, akkor egy ilyen doboz raktapaszt kérek szépen, olyan jó széleset.
2: Húha, remélem nem nagy a baj. Nagyon elvágta valami.
0: Nem, csak az egyik kollégám sokat beszél.
2: Értem, más egyebet.
0: Nem, köszönöm szépen.
2: Adhatok egy ilyen kis könyvet, csak 13.600 forint.
0: És miért tessék mondani?
2: Út a tantrikus boldogsághoz. Van az ön életében harmónia?
0: Miért csókolom, patika vagy hangszerbolt?
2: A boldogsághoz meg kell nyitnunk az ezotéria kapuit más dimenziók felé.
0: Aha. Hát én megnyitom az ajtót a utca felé, azt szépen kimegyek.
2: Őrangyala mindenhol vigyáz őre, még a patikára is vigyáz egy őrangyal.
0: Aha, akkor mi van kiírva az ajtóra, hogy kamerával megfigyel terület?
2: Sokan nem veszik komolyan az ilyesmit.
0: Hagyjon már engem békében a hülyeségében, annyi bajom van nekem. Jelzálog a lakáson, rossz házasság.
2: Látja, a házasságán például tudnánk javítani.
0: Na hogy?
2: Először azt kell tudnom, hogy ott, ahol lakik, van egy csi.
0: Van, rengeteg. Van a öcsi, meg a karcsi. A tévében, hogyha mutatják, a bűnögyi hírekben van. A lajcsi, az is van, minden
2: igen,
0: van.
2: Igen, a csi a pozitív energia, a sám meg a negatív. Önöknél biztos nagyon sok a sám.
0: Igen, mert mindig hallom, hogy ne ugassál. Mindig
2: van önnek párkapcsolata?
0: Van egy párkapcsolatom, igen.
2: Akkor önnek való ez a csodaszer. Orgazmus késleltető spré.
0: Ha nekem már évek óta késik, hát.
2: Kis akkor kendicsók. Ön bizonyára változó korban van.
0: Igen, minden évben változik. Sajnos a korom az nagyon.
2: A tantrikus szex sokat segíthet a párkapcsolatokon. A tantrikus szex az orgazmus nem hagyja pusztán testi síkon, hanem szellemi örömmé teszi azt.
0: Na jó, én elmentem.
2: Pedig javíthatna a házasságán, próbálja ki egy foglalkozás a cégünknél csak 32.000 forint, és utána földön túli élménybe lesz része.
0: Az biztos, mert éhen halnék.
2: Nem, mert a tantra a tudatos étkezést megtanítaná. Ön egyébként egészségesen eszik?
0: Igen, betegen is szoktam, hogyha muszáj.
2: Fogyasztanak-e otthon például omega zsírsavakat?
0: Omega zsírsavat mindig odaadom a asszonynak, hát ha elkóborol tőle.
2: Ajánlom figyelmébe ezt a halolajat.
0: Halolaj?
2: Igen.
0: Halolaj, igen. Hát van otthon egy akváriumunk, de egyik guppi se nyikorog.
2: Akkor inkább ezt a paleolit szakácskönyvet ajánlom, csak őskori ételek vannak benne.
0: Hát itt a kis közértben is. Az a kenyér ütött már agyon mammutat, az fix.
2: A paláli szakácskönyvben az őskor emberének étrendje található.
0: És akkor mi van ebben a könyvben? Csokolom, barlang, rajzok, vagy mi? Elviszem az anyósomnak, neki jó lesz, úgyis kartfoga van. Na, tessék, hogy hívják a őskori palacsintát? Na, paleocsinta, most találtam ki. Jó, lehet,
2: nagyon sok egészséges ételünk van, itt van például a kendermag.
0: Mi vagyok én, tyúk, csókolom. Hős utcai kakas. Kendermag, így fölcsipegetem, aztán beájulok tőle, vagy mi?
2: A kendermag azért egészséges, mert nincs benne E.
0: Nincs benne E a kendermagban. És hogy tetszik kimondani, hogy kendermag vagy tol? És a ceum meg mi van? Gendermag vagy mi?
2: Hadd kérdezzem meg, ön mivel keresi a kenyerét?
0: Hát általában elemlámpával, meg szemüveggel, mert mindig eldugják otthon.
2: És ön nagyon szeret viccelni.
0: Hát igen.
2: Ez szerint ön vízöntő?
0: Igen, nem csak, teherfuvarozó vagyok.
2: Ha sokat dolgozik, akkor biztos van vas hiánya.
0: Hát most igen, mert leesett egy csomó sinon hátul a raktérről, pedig be kellett volna vinnem egy helyre, úgyhogy nagy a vas hiány.
2: Tudom javasolni a Himalája sót.
0: Az mi? Himalája só, az milyen talk show hegyeknek ilyen show műsor, hogy énekel, meg táncol a Himalája, aztán meg vidám beszélgetés a csomolunk mával, vagy micsoda.
2: És van magnézium is.
0: Hát magnézium, de nem veszek ilyet, most nem.
2: Szeretnék segíteni magát, mert látom, hogy nem törődik az egészségével. Bioboltunkban most akciós a méhpempő.
0: Méhpempő.
2: Igen, minden betegségre jó, külsőleg is, belsőleg is alkalmazható.
0: A méhpempő, és akkor most az Erzsi végre rárepül a bibémre, vagy mi? Zümmögni is volt. Mondja az Erzsi, hogy zümzüm, azt akkor jön a bibére.
2: Jaj, olyan borzasztó, hogy maga mindent elviccel.
0: Fullánkom csak nekem van.
2: Emelkedjünk egy kicsit magasabb síkra. Volt már testen kívüli élménye?
0: Volt, a napokban lementünk Alsógödre, azt ott jobb bepálinkáztunk. Pesten kívüli élmény volt, mert Pesten kívül volt.
2: Szerintem az ön otthonában nagyon sok a rossz szellem.
0: Igen, de az egyik mindjárt hazamegy.
2: Önöknél tértisztításra lesz szükség, hogy megszabaduljanak az ártó lelkektől.
0: Jaj, de jó, nem jön többet a végrehajtó.
2: Talán nem, de előtte takarítani fogunk, mert tértisztítás előtt mindent ki kell takarítani.
0: Tértisztítás előtt takarítani, persze, hogyne. Slozira menés előtt meg brunyálni egy jó nagyot, ne? Beszéljen már hülyeségeket nekem.
2: Nézze, a patikánkban működő cég elvégezheti önöknél a tértisztítást, melynek díja csak 8000 forint per óra.
0: Már rögtön fizetek, tényleg hülyének is megéri, pláne nekem, tudom.
2: Na látja, a tisztítási idő függ a helyszín nagyságától és az elvezetésre váró elhalt lelkek számától.
0: Micsodától? Zombik vannak a lakásban. Vag zombi, hogy neki ment a szekrénynek, jaj, segítsél,
2: ha
0: hogy
2: elvégezzük
0: neki,
2: a tértisztítást, még a szexuális élete is helyreállhat.
0: Nekem már most helyreállt a szexuális életem.
2: Igen? És hogyan?
0: Úgyhogy ezzel a sok ezoterikus marhasággal jó tele lett a botom, na csókolom.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Árpádova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 55. 3065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazitaellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg 3900 dinár darabja, jub latex, félmat, kiváló, moshatóságú belső falfesték 5 liter 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, rigipsz gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv.
3: Es wurde reklamiert.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
2: Szeptember 7-től lehet regisztrálni az egyszeri 6000 dináros állami támogatásra Szerbiában. A nyugdíjasok nyugdíjuk összegétől függően további támogatásra is számíthatnak, míg egyes szociális ellátásokban részesülők egyszeri 25000 dináros juttatást kapnak. Az idei rendkívül száraz nyár nem csak a szántóföldi növényeket érintette. A méhészek arról számolnak be, hogy a csapadékhiány miatt sok helyen eltűntek a virágzó növények, így a méhcsaládok természetes táplálékforrásai is beszűkültek. A probléma a régió mezőgazdasága számára azért is fontos, mert a beporzók szerepe számos termesztett növény esetében nélkülözhetetlen. Magyar Kanizsán szeptemberben is folytatódnak a közösségi és kulturális programok. Horgoson már a hétvégére készülnek szeptember 5-én szombaton 17 órától az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy 120 éve gyűjtött népdalokat az Órás Villában, születésének pedig idén van a 145. évfordulója. A magyar kanizsai óvodások egy része közben idéglenes helyszínen kezdte meg a szeptembert. A Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény épületében zajló munkálatok miatt a foglalkozásokat a KNESZ-ában és a regionális szakmai pedagógus továbbképző központban tartják. Emiatt a környéken megnövekedett forgalomra kell számítani. Az interneten is ellenőrizhető, hány választópolgár szerepel a saját lakcímünkön a választói névjegyzékben. Az ellenőrzés az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium hivatalos rendszerében végezhető el. A lehetőség azért került ismét a figyelem középpontjába, mert az elmúlt választási ciklusokban többször is felmerült az úgynevezett fantomszavazók problémája. Többen jelezték, hogy olyan személyek számára érkeztek választási értesítők a címükre, akik állításuk szerint soha nem éltek ott. Az ellenőrzéshez a választói névjegyzék hivatalos portálján meg kell adni a személyi számot, valamint az érvényes személyi igazolvány számát. Ezt követően az önkormányzat az utca és a házszám kiválasztásával megtekinthető, összesen hány választópolgár tartanak nyilván az adott címen. Ha a nyilvántartásban szereplő választók száma magasabb annál, mint ahány bejelentett lakóról az ingatlan tulajdonosa tud, a rendőrséghez kell fordulni. A tulajdonos kérheti annak ellenőrzését, hogy kik vannak bejelentve az ingatlanba. Amennyiben kiderül, hogy valamelyik személy ténylegesen nem lakik ott, kezdeményezhető a lakcímének úgynevezett passzivizálása. A rendőrség ilyen esetben ellenőrzi, hogy az érintett valóban az adott címen éle. Ha megállapítják, hogy nem lakik ott, megindítják a vonatkozó eljárást.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napon 102 közlekedési baleset történt Szerbia útjain, amelyekben 3 ember életét vesztette, 50-en pedig megsérültek. A Nagykikindai rendőrkapitányság által felügyelt területen 4 közlekedési baleset történt, amelyben 4-en sérültek meg. Az új tanév kezdetével a rendőrség egész szeptemberben fokozott ellenőrzést végez az általános iskolák környékén, elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A szülőket arra kérik, beszéljék át gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályait, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket és lassítani kezdett. Az autósoktól pedig azt kérik, hogy az iskolák környékén csökkentsék a sebességet, és legyenek készek bármikor biztonságosan megállni. Az iskola kezdéssel ismét több gyermek van az utakon. Figyeljünk rájuk, hogy mindenki biztonságban érjen iskolába és haza.
0: Időjárás.
2: A mai napon változóan felhős idő várható, erős északkeleti széllel, a reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 125, Zentánál 200 cm magas. A mai napon egy gyenge hidegfront érzékelteti kissé hatását, fejfájás, keringési panaszok és vérnyomás problémák előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők körében fokozódhat a fejfájás, valamint ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Többfelé friss lesz a hajnal, emiatt átmenetileg felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi panaszok. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között a napos tájakon és időszakokban erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

és indul a Panda Radar. Ma délután ismét az irodalom egyik vajdasági középpontjává válik Magyar Kanizsa. Szeptember 3-a és 5-e között immár 74. alkalommal rendezik meg a kanizsai írótábort. A mai program 16 órakor a Népkertben az írótábor emlékművénél kezdődik koszorúzással, 16 óra 20 perckor a Városháza előtti parkban a Dobókonc szobornál folytatódik a megemlékezés, és itt tartják a megnyitót is. 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban Siplés András életmű kiállítása nyílik meg, 19 órakor pedig a Művészetek Háza kis színpadán monodráma várja a közönséget. A belépés díjtalan. 3 nap alatt kiállítás, irodalmi tanácskozás, könyvbemutatók, színház és koncert is helyet kap a programban. Az új tanév első hetében járunk, ezért továbbra is különösen fontos az óvatosság az iskolák környékén. A rendőrség tájékoztatása szerint egész szeptemberben fokozott közlekedési ellenőrzést végeznek az általános iskolák környékén. Elsősorban a gyermekek, különösen a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében. A járművezetők csökkentsék a sebességet az iskolai övezetekben, és legyenek felkészülve arra, hogy szükség esetén biztonságosan meg tudjanak állni. A gyermekeknek pedig fontos újra és újra elmondani, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy a járművezető észrevette őket, és lassítani kezdett. Újvidéken ma nyílik meg a Duna Párbeszéden 2026 kortárs művészeti fesztivál. 18 óra 30 perckor az Újvidéki Kulturális Központ szalonjában kezdődik a program, majd 20 órakor a Vajdasági Kortárs Művészeti Múzeum előtti téren tartják a hivatalos megnyitót. A fesztivál különlegessége, hogy a Duna régió 14 országából érkeznek művészek, művészettörténészek és kritikusok. Az idei központi téma rituálék és ritmusok. Az idei szélsőséges időjárás Magyarország mezőgazdaságában is komoly nyomot hagyott. A tartós szárazság, a hőhullámok és a vízhiány miatt jelentősen visszaesett a kukoricatermés. Az Európai Bizottság az egész unió idei kukoricatermését 50,1 millió tonnára becsüli, ami közel 20 éves mélypontot jelentene. Magyarország és Románia a leginkább érintett országok között van. A helyzet miatt egyre több termelő gondolkodik más a szárazságot jobban tűrő növények termesztésén. És most irány a világűr, mert ezt szeretni fogják. A Hubble űrtávcső felvételeinek elemzése során a kutatók egy hatalmas, tízoldalú, hullámszerű alakzatot fedeztek fel a Szaturnusz déli pólusának felhőiben. A Szaturnusz északi pólusának híres hatszögletű légköré képződményét már régóta ismerjük. A déli póluson felvezetett tízszög azonban új meglepetés. Az alakzat egyik oldala önmagában több mint 16 ezer kilométer hosszú lehet, vagyis a Szaturnusz úgy döntött, ha északon van a hatszög, délen mutat valami még bonyolultabbat. Panda ajánló, a mai első ajánlatunkat nem is kell messze keresni. Ma 16 órakor kezdődik a 74. kanizsai írótábor, amely egészen szombatig tart, a mai esti monodráma 19 órakor kezdődik, és a belépés díjtalan. Hétvégére pedig már van két jó programunk. Horgoson, szeptember 5-én szombaton 17 órakor az Órás Villa kertjében Bartók Béla előtt tisztelegnek. Az esemény apropója, hogy Bartók ottani népzenei gyűjtésének idén van a 120. évfordulója. Szombaton és vasárnap pedig megrendezik a 4. vajdasági társasjáték találkozót, mindkét napon 10 órakor nyitják a kapukat. Holnap a pénteki Pandaradarban már elkészítjük a teljes hétvégi programtérképet. Szeptember 3-án 1976-ban a Viking 2 amerikai űrszonda sikeresen leszállt a Mars felszínén. A Viking 2 fényképeket és tudományos adatokat küldött vissza a Földre, és fontos szerepet játszott abban, hogy részletesebben megismerjük a vörös bolygó felszínét. 50 évvel ezelőtt Mars, ma pedig már egy tízszögletű szaturnuszi vihart vizsgálunk. Az űrkutatás nem unatkozik.
Ma legyen egészen helyi a jó hírünk, 74. alkalommal kezdődik el Magyarkanizsán az írótábor. Kevés kulturális rendezvény mondhatja el magáról, hogy ennyi évtizeden keresztül újra és újra képes összehozni írókat, művészeket és közönséget. A jó hír tehát egyszerű, egy régi magyarkanizsai hagyomány ma ismét folytatódik. Iskolakezdés után érdemes a gyerekekkel világosban végigjárni az otthon és az iskola közötti útvonalat. Mutassuk meg nekik, hol a legbiztonságosabb átkelni, melyik kereszteződésnél kell különösen figyelni, és hol lehet olyan parkoló autó, amely eltakarja őket a járművezetők elől. 10 perc közös séta később nagyon sokat számíthat. Tanítónéni, büntetést kaphatok valamiért, amit nem csináltam meg? Természetesen nem. De jó, mert nem csináltam meg a házi feladatot. Ez volt a Panda Radar. Maradjanak velünk! Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.

Texas. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió. Yeah.

Valamikor nagyon szeretnénk, hogy valami pontosan úgy történjen, ahogy elterveztük. Aztán az élet közbeszól, és csak később derül ki, hogy talán éppen az a kerülő út kellett. Mai kérdésünk, mi az, ami egyszer nem úgy alakult, ahogy szerette volna? Később mégis kiderült, hogy jobb lett így. Hallgassuk, mit írtak önök. Nem vettek fel arra a munkahelyre, ahová nagyon szerettem volna bekerülni. 2 hónappal később találtam egy másikat, ahol már 9 éve dolgozom. Katalin küldte nekünk az üzenetet Zentáról. Zsolt is írt nekünk, lekéstem egyszer egy vonatot, és rettenetesen mérges voltam. A következő megismerkedtem a későbbi feleségemmel, azóta sem panaszkodom, ha késik a vonat. Név nélkül érkezett a következő üzenet. Egy szakítás, akkor azt hittem, összedőlt minden, ma már tudom, hogy inkább ott kezdődött el valami jobb. Erika Oromról a következőt írta, mi vidékre költöztünk, pedig én nagyon nem akartam, most már pénzért sem mennék vissza a városba. Gábor is küldött nekünk üzenetet, elromlott az autónk indulás előtt, így ugrott a nyaralás első napja. Végül teljesen más helyre mentünk, és az lett életünk egyik legjobb nyaralása. Anita is írt nekünk Kanizsáról, nekem az, hogy nem sikerült azonnal az, amit nagyon akartam. Később rájöttem, egyszerűen még nem álltam rá készen. Lajos is írt nekünk Martonosról. Nyugdíjba menni féltem tőle, azt hittem unatkozni fogok. Most az a problémám, hogy nem értem, hogyan volt időm korábban dolgozni. Judittól a következő üzenetet kaptuk. Egy barátság megszakadt az életemben, sokáig sajnáltam, aztán rájöttem, hogy nem mindenkit kell magunkkal vinnünk az egész úton. Tamara is írt nekünk üzenetet, nem sikerült megvennünk azt a házat, amit kinéztünk. Pár hónappal később találtunk egy másikat, ma már el sem tudom képzelni, hogy ne itt éljünk. És a következő egy név nélküli hallgatónktól érkezett, én csak annyit mondok, az első házasságom, a második férjem szerint ennél részletesebben nem menjek bele. És még egy név nélküli üzenet, nekem volt egy tervem arról, hogyan kellene alakulni az életemnek, szinte semmi nem úgy alakult, és ma mégis szeretem azt, ahol vagyok. Egy lekésett vonat, egy elvesztett lehetőség, egy szakítás, egy költözés vagy egy terv, amely egyszerűen nem sikerült, abban a pillanatban egyik sem tűnik ajándéknak. Aztán telik az idő, visszanézünk, és néha már azt mondjuk, jó, hogy végül nem úgy történt, ahogy én akartam, mert bizony előfordul, hogy a kerülő út visz el oda, ahová igazán meg kellett érkeznünk. Köszönjük a válaszokat, maradjanak velünk továbbra is, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

fekszik az ég, de nem tudjuk miért. Megkérdezhetnék, miért ez szürkeség? Haragszik az ég, csak azt nem tudjuk még.

és mint rossz ruhát, a harag fátyolát levetetted rég, a szemed újra kék, és most

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.

Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Szászon. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.